0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
2: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
3: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
1: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
3: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Nagy Dorog Nagykőség önkormányzata közösségi oldalán értesíti a lakosságot, hogy a vízszolgáltató május 11-től május 15-ig a víztározó medencék mosási és karbantartási munkálatait végzi, emiatt a szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá és enyhén klórossá válhat. A bejegyzés szerint ugyanakkor a településen a vízszolgáltatás szüneteltetésére ennek ellenére nem kell számítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-ig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt Mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina Múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
2: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve Templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Vadnagykösség közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. május 10 és 12-e között a térségben a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a településen és környékén megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani. Ennek keretében katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Az önkormányzat a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, valamint a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására kéri a lakosságot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora. A

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Megnevezte az ügyészségen Zsolti bácsit a Szőlő utcai botrány koronatanúja, adta hírül az Index. A portál értesülései szerint a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja Bangó Sándor állítja, hogy vallomást tett az ügyészségen és elmondta, ki lehet a Zsolti bácsi néven emlegetett személy. A nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
2: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
1: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
2: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Ma rendezik meg Kajdacson a 6. Kajdacs Nagy Díj Pálinkás Csaba emlékversenyt. A kerékpárverseny a térség egyik hagyományos sporteseménye, amely minden évben több résztvevőt és érdeklődőt vonz. A szervezők változatos futamokkal és látványos versennyel készülnek a sporták kedvelőinek. Az esemény célja a kerékpársport népszerűsítése és Pálinkás Csaba emlékének megőrzése.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Május 9-e szombat van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 14 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Gergely, Karola, Karolina, Kristóf, György, Katalin és Sarolta nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ünnepel. Az elérhetőségem nem változott az elmúlt egy hét alatt. 06294 11 001, SMS-en és Viber-en is várom kívánságaitokat, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát. Miki és a mechanikusok jönnek, elsőként aztán itt lesz az Apostol Meződi Józsival az élen, és Ross Stewart zárja majd a blokkot.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 20 perc van, amikor is megnyitom a zenei eseménynaptár május 9-i oldalát, és ott azt olvasom, hogy 62. születésnapját tartja ma Geszti Péter showman, zenész. Aztán 77 évvel ezelőtt ezen a napon született Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző és szövegíró. 64-ben Eppingben megszületett Dave Gubbin, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja, és 6 éve immár, hogy nincs közöttünk, Little Richard, amerikai zenész. Természetesen tőlük majd az előbb említettektől idézek egy kis zenét is. Repülők, Pretty Woman 1993-ból, Billy Joel édesem 1979-ből, és Little Richard, Good Golly, Miss Molly 1958-ban. Hát ez nem most volt. Pretty Woman, Geszti Péter, Isten értessen!

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 8:01 itt az ideje, hogy az első kívánságot leforgassam, illetve annak teljesítését. Ábrahám László Nagyszolán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek a héten születésnapját ünneplő Sárközi Anita első nagy slágerét, mely 5 évvel ezelőtt megjelent albumára új hangszerelésben dolgozott föl. Demjén Ler szerzeményének producere Janicsák István, a dal a Moziklip című zenés filmben is feltűnik, címe Vár rám. Tehát jön Sárközi Anita, és Vár rám, és ez nem ugyanaz, mint a Vár rám. A blogban másodikként feltűnik majd a Steve Miller Band, és harmadikként pedig a Lokomotív GT.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: 7 óra 44 perckor két kívánság teljesítésével folytatódik a Cocktail. Jó reggelt, szép napot, Suki. Volt egyszer, hol nem volt, egy hét című magazinműsor a tévében. Ennek a szignálja volt Vangelis, a gyerek. Légy szíves, horgasd le magam is, még sok a körömére. Köszönöm, Kata, kedves Kata. Előkerestem ezt a Vangelis számot a zenetárból, és eszembe jutott, hogy múlt héten pedig a Malévnak a szignál zenéjét kértett. Hát, ha valaki ennyire tévéfán, akkor hadd legyen. Jöjjön Vangelis, de utána még egy kívánság teljesül. Rövid tömör kérés. Szia, kérek, Geminit, Edit. Ez lesz a második felvétel a blogban, de irány most Vangelis.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 52 perc van, két felvételre maradt idő még az első órában, már mint a 7 és 8 óra közötti időben. Az előadók pedig Color és John Paul Young. Tőle megtudjuk, hogy szerelem van a levegőbe. Aztán jön majd Gabi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-éig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Visszaitta a 1,5%-os laktózmentes Milhouse tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
4: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve Templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Sűrű fél év van Pupréka mögött. Az Atomerőmű Sport Egyesület olimpikon dzsúdós a rádiónknak arról beszélt, hogy bár az év eleje döcögősen indult, de bízik abban, hogy az év második fele jobban sikerül majd.
5: Mindenképp sűrű volt, egy hosszú időszak volt, szerencsére azért meg volt törve ott az ünnepekkel. Azt gondolom, hogy azért 25 év vége az valami nagyon jól alakult, független attól, hogy 3 döntőből 2-szer második lettem, egyszer sikerült nyerni, de mindenképpen jót tett az év eleje után a lelkemnek, hogy azért az év végén sikerült érmeket gyűjtenem. Azért év elején sajnos nem annyira, de azt gondolom, hogy az évzárása az mindenképp jó volt, és hogy most áttérjek a 26-ra, ez megint egy kicsit döcögősebben indult a versenyeket illetően. Párizsban 7. lettem, most az EB-n 5. Közte volt egy verseny, ami nem annyira sikerült jól, bízom benne, hogy azért ennél lesz még jobb is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ha szeretitek a klasszikus rockzenét,
6: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Mark Knopfler indult a koktél harmadik órája május 9-én szombaton. Köszöntelek benneteket. Ez most is finom kis muzsika volt. 8 óra után járunk 11 perccel és 16 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Gergely, Karola, Karolina, Kristóf, György, Katalin és Sarolta nevű hallgatóinkat. És természetesen mindenki más köszöntök sok-sok szeretettel, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is keresettek kéréssel, vagy üzenet továbbítással. És akkor nézzük az első blokkot itt a harmadik órában, az előadók. Abba, Komár László és Kim White, tehát induljon akkor a show, ha megtalálom, megtaláltam. Itt a listán.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 22 perccel 8 óra után egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia, kedves Suki, szép reggelt! Az elmúlt héten lett volna 75 esztendős a Kiss együttes alapító gitárosa Ace Frehley, aki személyesen tervezte zenekarának dupla villámcsapást ábrázoló logóját, valamint a fellépéseken viselt űrjelmezt is. Sajnos tavaly ősszel örökre itt hagyott bennünket. Több helyi középiskolai zenekarban játszott, majd 18 évesen Jimi Hendrix turné csapatának kisegítő személyzete tagja volt. Mai reggelen a The Rolling Stones egyik 1967-ben megjelent klasszikussának feldolgozását szeretném kérni a Kiss együttes előadásában, amely az 1979-es Dynasty című albumon is megjelent. Címe a 2000-es év embere, mely ma, mint jóslatként szolgálva az évezred forduló emberének elidegenedett mindennapi életéről szól. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabacsról. Hát kemények leszünk, jön a Kiss, utána a Padödő, majd a blokkot a ZZ Top zárja, az se lesz semmi.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 36 perccel 8 óra után jön az időjárás jelentés. A változó vastagságú fátyol felhőzet délelőtt észak-kelet felé elvonul. Napos idő várható gomoly felhő képződéssel. Délután elsősorban a Nyugat-Dunántúlon másút elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható, késő este 13-18 fok valószínű. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 17 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább, egy kis reklám is lesz majd a következő blogban. V-motorok, Magna Cum Laude, reklám és OMD az előadók sora. Nézzük akkor, hogy mi az, ami Demjén Rózsiéknak jó.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 54 perckor nézzük az esemény naptár május 9-i híreit. Május 9-e Európa nap, és egyben a Táncház napja is. 114 évvel ezelőtt ezen a napon született Ottlik Géza Kossuth-díjas író, műfordító, az Iskola a határon talán legismertebb alkotása, aztán 72 éves Taróczi Balázs teniszező, az újkori magyar tenisz legsikeresebb férfi versenyzője, Isten éltesse. Hát ezeket találtam érdekességként az esemény naptárban, illetve hát szíves figyelmetekbe ajánlom a rádiózást is. Jön 9 órakor Gabi a legfrissebb hírekkel, aztán jön az Életmód magazin Pusztai Krisztával. További jó rádiózást, elköszön a műsorvezető Sukert József, szép napot, szavasztó! Ő pedig már Bobby Goldsboro.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
3: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhozszállítással.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Kir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
6: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
5: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
6: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
5: Nagy Dorog Nagykőség önkormányzata közösségi oldalán értesíti a lakosságot, hogy a vízszolgáltató május 11-től május 15-ig a víztározó medencék mosási és karbantartási munkálatait végzi, emiatt a szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá és enyhén klórossá válhat. A bejegyzés szerint ugyanakkor a településen a vízszolgáltatás szüneteltetésére ennek ellenére nem kell számítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Foglalkoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.

0: Szép szombatot és kellemes rádiózást nektek, én Pusztai Krisztina vagyok, május 9-ét írunk, sok már a kerti teendő, ha esetleg ez a programotok délelőtre, akkor is tartsatok a Paks FM-mel, de autózás, bevásárlás, takarítás, főzés vagy éppen pihenés közben is szívesen vagyunk veletek. Első óránkban Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezik, de programajánlót és naptári kitekintést is hozok. A természetgyógyászatról is szó lesz, és május 10-én holnap lesz a madarak és fák napja, ezekről a csodálatos élőlényekről se feledkezzünk meg, akik nélkül mi sem tudnánk élni. Tartsatok velem, jó rádiózást!
1: És mondom,

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nézzük, hogy milyen programok lesznek Pakson és környékén ezekben a napokban. Ma 15 órától kezdődik egy jótékonysági gála műsor a Kalocsa Városi Színházban, a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány szervezésében. A Kalocsa Bokréta Népművészeti Együttes is fellép, az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosait és az óvodák gyermekeit is láthatjátok. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A mai napon tartja első táncgáláját az Origo Dance Studio a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében 16 órától egészen 18 óráig. Május 12-én kedden 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem. Taskenttől az Araltóig, Üzbegisztán, Radics Tamás túravezetőt hallhatjátok. Május 14-én csütörtökön különleges sportesemény érkezik Paksra. 2017 óta először látogat a városban rangos Tour de Hongrie mezőnye. A nemzetközi kerékpárverseny második, egyben leghosszabb szakasz a Szarvasról indul, és várhatóan 17 óra 30 perc körül érkezik meg az Atomvárosba, a Kishegyi útra. A paksi emelkedős befutó izgalmas hajrát ígér, ezért érdemes kilátogatni és együtt szurkolni a versenyzőknek. A részleteket megtaláljátok a Paks FM honlapján is a programajánló fül alatt. Május 15-én és 16-án lesz a Város Napja az Ürgemezei Pihenő Parkban. Két napon át vehettek részt ingyenes programokon, koncertek, DJ-k, halászléfőző verseny, gyermekprogramok és civil sátrak, egésznapos kísérőprogramok várnak titeket, és ahogy mondtam, a rendezvény ingyenesen látogatható. Többek között fellép a Kalapjakab, a Cotton Club Singers és a Halott Pénz is.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: A mai rovatunk témája lesz az, hogy a nem hétköznapi csodák az átlagos hétköznapjainkon is megtörténhetnek. 25 éve tartasz előadást gyermekeknek, fiataloknak, járod az iskolákat, fiatalokat segítesz az önbizalom hiánytól elkezdve, nagyon sok mindenben, miközben van egy olyan történet, egy személyes történet az életedben, ahol akár fordulhatott volna meg benned ez a dolog úgy, hogy soha többet nem szeretnél fiatalokkal szóba állni. Elmeséled ezt a hallgatóknak? Egyszer megígértük, hogy ezt elmeséled.
2: Igen, elmesélem ezt a történetet, csak egy picit előrébb mennék, hogy úgy kerültem az iskolai szolgálatba, hogy az volt bennem, hogy menjek el a szomszéd utcába, és akkori lakóhelyünkön elmentem itt a szomszéd utcába, és mivel nem börtön találtam, hanem iskolát, ezért lettem iskola lelkész, ezt szoktam így mondani, ilyen
1: de ez nem így történt, volt. Ugye?
2: De tényleg elmentem, bementem az igazgatóhoz, és azt mondtam neki, hogy én szívesen tartanék itt a diákoknak valami előadást, így az önismereti témakörben, vagy bármi, amire szükség van, és hát igazgatónő így gondolkodott, azt mondja, hát egy vagy két osztállyal próbáljon meg találkozni.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát ekkor tehát végeztem a teológián, 29 környékén volt, ilyen 24-25 éves voltam, igen. És hát ez a pályám eleje, tehát ez a teljesen így a kezdete, és akkor annyira örültem, hú, egy osztályba bejutottam, kettőbe, háromba, négybe. Utána ebbe az iskolában meg egyre több osztályba sikerült előadásokat tartanom.
1: Miről szóltak az előadásaid?
2: Akkor is ilyen tinédzser problémákkal kezdtem, önértékelési gondok, utána később bejött a kábítószer használat, akkor utána már úgy voltam vele, hogy ha már erről beszélek, akkor tanuljak is valamit, így kerültem az addiktológiára, hogy végeztem az addiktológiai képzést a teológus lelkészi után, és utána később meg elvégeztem a pásztorál pszichológiát. A fiam azt mondta, hogy apa, egy 20 éves korodig nem szerettél tanulni, azóta meg tanulásfüggő lettél, hát ebben van valami igazság, és épp erről a lakóhelyünkről, tehát innen, tehát Budapestről költöztünk egy új lakókörnyezetbe, amikor külön utaztunk a feleségemmel, és a feleségem egy olyan autóval ütközött, amit egy 10 éves vezetett, és olyan 30-as táblánál körülbelül 130-as sebességgel beleütközött a feleségem egyik autójába ez a 10 éves srác. Mi ekkor vártuk az első gyermekünket, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, másfél éves házasok voltunk, életünk egy új szakasza előtt, és a feleségem már nem otthon aludt. Tehát hiába költöztünk, már nem az új házban kezdte az életét, hanem a kórházban. Először azt mondták, hogy a babával minden rendben van, és utána pedig közölték, hogy nagyon nagy a baj. Egyszer az orvos azt mondta, hogy apuka, haldoklik a gyermekem. És ha akar, akkor egy pillanatra szinte elköszönhet a gyerekétől. Egy ultrahangos felvételt láttam, és szinte olyan volt, mint hogy egy kezet itt látnék felemelve, hogy elköszönt a kisfiunk, kiderült, hogy kisfiunk lett volna. És az orvos akkor nagyon szomorú híreket mondott, nem csak azt, hogy meghalt a gyermekünk, hanem azt, hogy a feleségem nem lesz képes tovább járni. És a harmadik hír, amit kaptunk, az pedig az, hogy az életünket meghatározza azt, hogy többet nem lehet gyermekünk sem. Tehát egy pillanat alatt azt éreztem, hogy minden kapaszkodómat kirántották alólam, és nem tudtam más tenni, mint a jó Istenhez kiáltani, hogy Istenem, tegyél valami csodát. Nagyon nagy kérdés volt, hogy azok után, hogy egy 10 éves megöli a gyermekünket, én mennyire leszek képes végezni a munkámat, hogy 10 éveseknek akarok segíteni. És ugye ez meg is fogalmazódott bennem egy kérdés formájában, hogy tegyek-e jót azzal a generációval, amelyik megölte a gyerekünket. És közben ugye az Isten megszólított, hogy tegyek-e jót én is azzal a generációval, aki megölte az én fiamat is.
1: Mármint Isten kérdezte
2: ezt tőlem.
1: És
2: az ő fia Jézust. És akkor azt mondtam Istennek, kötöttünk egy algút, hogy azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ha te csodát teszel az életemben, és segítesz abba, hogy ez a tizenéves fiút én ne szétszedjem és széttépjem, hanem a szívemből meg is tudjak neki bocsátani, és esetleg megadod azt a csodát is, hogy a feleségem, aki járni képtelen, valamennyire járni tudjon, és hát mindegy ilyen bónusz ráadás volt a kérésemben, hogy ha megadod azt, hogy a meddő feleségemtől legalább egy gyerekes apa legyek, az óriási dolog lenne, és nem egy, hanem két gyerekes apa lettem a meddő feleségemtől, akit Isten, tehát az orvosi szakvélemény kimondta a meddőséget. Azt mondták, hogy nem fog tudni járni. Dorkában olyan akarat volt, hogy újra tanult járni, nem tudta, hogy hogyan kell bizonyos izomkötegeket mozgatni, az is, tehát a baleset során ő neki medencetörése lett, bokatörése, személemcsonttörése, különböző izomkötegek kificamodtak, és úgy nézett ki, hogy mindent újra kell kezdenünk. És még azt is mondta, hogy nyugodtan adjam be egy otthonba, és kezdjem újra a párkapcsolatomat is, hogy őt...
1: Mármint, hogy a feleségemet
2: adjam be egy otthonba, és keresek egy új párt. És azt mondta, hogy nem, ha szerettelek akkor, amikor teljes egészséges volt, akkor most melletted maradok. És hát jó, hogy ez így történt, ennek most már lassan 25 éve, hogy házasok vagyunk, elég régi a történet, de mégis azt látni, hogy az Isten csodát tud tenni, a romokból életet fakaszt. Újjáépített egy embert, egy személyiséget, de újjáépített abban is, hogy 10 évesek felé való elkötelezettségem nem csökkent, hanem még erősebb és hitelesebb lettem a fiatalok között, és közben azt megélni, hogy mégis apa lettem egy ilyen reménytelen helyzetben, ez valahol bátorít arra, hogy másnak is próbálok erőt adni, mert akkor azt az igét olvastam, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, az megvigasztal bennünket is minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal, azzal legyünk képesek másokat megvigasztalni. Én most munkám során az a feladatom, hogy 10 éveseket, pedagógusokat, szülőket erősítek, bátorítok, vigasztalok, de valahol abból az erőforrásból dolgozok, amit az Isten bennem dolgozott.
1: És akkor hogyan indult újra az, és hogyan fordult meg benned, hogy akkor ugyanúgy foglalkoztál a fiatalokkal tovább?
2: Érdekes volt, amikor személyesen találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és odáig sem jutott el, hogy legalább azt mondja, hogy sajnálom, ami történt. És annyit mondtam neki, hogy sajnálni tudlak, hogy egy ilyen helyzetben még annyit sem tudsz kimondani, hogy bocsánat, vagy legalább sajnálom, amit tettem. Ez volt az egyik oldala, hogy nagyon nehéz volt. A másik oldal pedig az, hogy tettem egy ígéretet az Istennek, hogyha ő ennek ellenére használ ezen a területen és csodát tesz az életemben, akkor én azt mindenhol, ahol lehetőségem lesz, azt elmondom, és több 10 000 fiatalnak elmeséltem már így a történetünket, hogyha van alkalmam tévében, rádióban, és úgy följön, hogy voltak-e olyan személyes élményeim, ami nehézség volt az életemben, akkor elmesélem ezt a történetet, mert valahol ez a lényem részévé vált, ez a kincsünké vált, és azt mondja az Isten igéje, hogy a bölcs sáfár ót is újat hoz elő a tárházból, hát ez ott van a mi tárházunkban, de azt mondja az Isten igéje, hogy még a síralom völgyén is, hogyha átmennek, az források völgyévé teszik. Rengeteget sírtunk ebben az igaz időszakban, rengeteget kiáltottunk az Istenhez, hogy még haragudtam az Istenre is, hogy miért engedi ezt meg az Isten, ez miért velünk történt. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy biztos megérdemeltük, hogy ez történt velünk, és azt tudom mondani a kedves rádióhallgatónak is, hogy ha kríziseken megy át, vagy nehézségekben van, akkor kiáltson az Istenhez, mert azt mondja az Isten igéje, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Szükségünk van arra, hogy néha eljutunk arra pontra, hogy egyedül nem megy, akkor kérjünk segítséget az Istentől.
1: Kicsit másról szólt ez a rovat, kicsit rólad szólt, de én nagyon vártam, hogy elmeséld ezt a történetet. Én egy jó pár évvel ezelőtt egyszer ezt hallottam rólad, és nagyon örülök, hogy most ezt elmesélted, és egy picit talán másképp fogjuk ezután, a sztori után hallgatni ezeket a rovatokat, és azt, hogy hogyan segíted a fiatalokat. Köszönöm szépen!
2: Életképek Tinédzser Országból csak úgy lehet hiteles, hogyha mi magunk is járunk nehézségek között. És ezek a nehézségeink, ezek pedig olyanok lesznek, mint a kagylóban lévő homokszem, ami fáj a kagylónak, de előbb-utóbb igaz gyöngy lesz belőle. Tehát valami érték jön ki, valami olyan maradandó, és talán hívő emberként az a legnehezebb átélni, amikor úgy érzem, hogy még az Isten is elfordult tőlem, de Jézus pont a kereszten azért kiállt föl így, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy mi ne legyünk elhagyatottak az Istentől, ezért ő lett elhagyatottá.
1: Nagyon köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szívesen.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
9: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Életmód magazin. Mentális és fizikai

Paks FM, ami összeköt minket. Sok boldogságot kívánunk a Gergelyeknek, hiszen ők a névnaposaink május 9-én. Ma van az Európa nap, méghozzá annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az európai szén- és acélközösség létrehozására. A táncház napja is a mai, 221 éve pedig 45 éves korában ezen a napon hunyt el Friedrich Schiller, német költő és drámaíró, filozófus és történész. 152 éve jött a világra Howard Carter, angol felfedező, Tutanhamon szarkofágjának a megtalálója. 114 éve született Ottlik Géza, Kossuth díjas író, műfordító, legismertebb műve az Iskola a határon. A magyar intellektuális próza kiváló alkotója volt ő. 91 éve született Csányi Vilmos, Széchenyi díjas biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 24 éve történt a móri mészárlás. A móri gyilkosságban, bankrablás közben 8 ártatlan ember halt meg. Ez volt a magyar kriminalisztika mindmáig legtöbb áldozatot követelő bűncselekménye. 77 éve született Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző és szövegíró. 64 éve látta meg a napvilágot Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja, és 62 éves ma Geszti Péter, showman, zenész, aki számos zenekarban alkotott nagyot, szövegíróként is nagyon szeretjük őt, marketing és reklámszakemberként is számos zenés darab is fűződik a nevéhez, és még sorolhatnám, de most inkább hallgassunk meg egy dalt, amely hozzá kötődik.

0: Paks FM, ami összeköt minket. Szinte rögtön hírek, aztán folytatódik az Életmód magazin visszatérő vendégünkkel, Tóth Rita természetgyógyásszal, Life és Business Coach-sal, mediátorral. Most a természetgyógyászat lesz a témánk. Tartsatok velünk, én Pusztai Krisztina vagyok.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-ig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Megnevezte az ügyészségen Zsolti bácsit, a Szőlő utcai botrány koronatanúja, adta hírül az Index. A portál értesülései szerint a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja Bangó Sándor állítja, hogy vallomást tett az ügyészségen és elmondta, ki lehet a Zsolti bácsi néven emlegetett személy. A nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
4: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
3: Ma rendezik meg Kajdacson a 6. Kajdacs Nagydíj Pálinkás Csaba emlékversenyt. A kerékpárverseny a térség egyik hagyományos sporteseménye, amely minden évben több résztvevőt és érdeklődőt vonz. A szervezők változatos futamokkal és látványos versennyel készülnek a sporták kedvelőinek. Az esemény célja a kerékpársport népszerűsítése és Pálinkás Csaba emlékének megőrzése.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Reklámot hallottatok.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: A mikrofonnál Pusztai Krisztina. Ha azt mondom, hogy fitoterápia, akkor nagyon sokan sejtik, hogy miről is lehet szó, köze van a gyógynövényekhez, mondanák sokan, de pontosan nem biztos, hogy el tudnák magyarázni ennek a gyógymódnak a jelentését, és el tudnák mondani ennek a terápiának a folyamatát, de nagy szerencsénk van, hiszen itt van velünk a stúdióban Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, aki fitoterapeuta, life és business coach, illetve mediátor, de most elsősorban mint fitoterapeutát köszöntöm nálunk. Szia Rita, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm szépen a meghívást, és hogy beszélhetek erről a nagyon szép szakmáról.
1: Okleveles természetgyógyász, elmondtam, és ezen belül vagy te fitoterapeuta, lehet, hogy vannak, akik nem tudják, hogy a természetgyógyászaton belül a rengeteg lehetőség között a fitoterápia is egy gyógymód, ezt is tisztázzuk egy kicsit.
2: Így van, Magyarországon a természetgyógyászat tulajdonképpen az orvoslásnak egy olyan része, ami holisztikus szemléletű, ezek nagyon fontos kitételek, mert egy picit mások, mint a normál vagy sima orvoslás, tulajdonképpen az embereknek a testi-lelki önszabályozó képességének a fejlesztését, helyreállítását tűzi ki, nem konkrétan a gyógyítást. Az eljárásai általában betegség megelőzőek, és úgy mondjuk, hogy szelíd gyógyító jellegűek, tehát nem ártani, az a fő jelszó. Tradicionális, mert hogy akár több ezer éves hagyományokra alapul, és általában mindegyik természetes módszereket, eszközöket vagy anyagokat használ a gyógyításhoz. Holisztikus szemléletű, szociális és természeti környezetbe helyezi el a pácienst, és úgy próbálja gyógyítani, kezelni, személyre szabott, abszolút, tehát nem meghatározott elvek vagy eljárási módok alapján kezeljük az embereket, és életmód formáló, preventív, tehát inkább megelőzni igyekszik a problémákat. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy a gyógyító és a betegnek a viszonyait partneri. Nem egy alá fölé rendeltségű, hanem partneri. És igen, ahogy említetted, Magyarországon természetgyógyásznak azt hívhatja magát, aki elvégezte ezt a vizsgát, és azon belül, ha már megvan ez a vizsgád, akkor tudsz szakosodni, és ennek az egyik szakja a fitoterápia, de ide tartozik a kineziológia, életmódtanácsadás, fülakupunktúra, akupresszúra, tehát többféle dolog. Most én azokat soroltam fel, amiket orvosi végzettség nélkül is lehet használni, mert nem mindegyiket lehet. Van, ami csak orvos, például az akupunktúra, amikor ugye tűkkel szurkálják, igen, az embert, igen, azt például csak orvos végezhet.
1: És hát akkor térjünk is rá a mai témánkra, a fitoterápia. Mit is jelent ez egészen pontosan? Azért nem csak arról van szó, hogy gyógynövények.
2: Így van. A fitoterápia egy tapasztalati elven működő, de azért folyamatosan fejlődő tudomány. Tulajdonképpen már Kínában, Indiában 4-5 ezer éves feljegyzések vannak róla, de Európában is időszámításunk előtt 1600-ból vannak már feljegyzések, és Magyarországon is nagyon régi hagyománya van. Biztos, hogy hallottuk már azt a kifejezést, hogy füves asszony, vagy kenőasszony, vagy bába, ők voltak azok, akik egy-egy közösségnek a gyógyítását, és természetesen gyógynövények által végezték, mert hogy leginkább a fitoterápiában gyógynövényeket használunk, ezeknek a különféle főzeteit, koncentrátumait, de kenőcsöket, krémeket, ezek mind hozzátartoznak.
1: Nyugodtan menjünk is végig ezen, hogy mi mindent használnak a fitoterápiában, mi minden tartozik hozzá.
2: Például gyógymézek, ecetek, borok, gyógypálinkák, biztos, hogy láttuk, vagy ismerjük, illetve újabban lehet is venni, amikor beleteszik a gyógynövényt, vagy az eceteknél. Ugye ez az új gasztronómia felfedezte a különféle ízesítésű eceteket a sima eceten kívül, de senki nem gondol arra, hogy például amikor egy kapszulát vagy gyógycukorkát ott a pénztár melletti pultról levesz, az is gyógynövény tartalmú, és ugyanúgy segít például köptet légúti megbetegedésekre. És akkor ugye gyógyfürdőbe használhatjuk olajként, teaként, beöntéshez, gargalizáláshoz, például szájfertőtlenítő, vagy bedörzsöléshez, vagy masszázskrémként, aztán hajszeszként, például a csalánt, azt biztos ismeri mindenki, Illetve ugye a krémek, kenőcsök, ugye az a kettő között a különbség, hogy a krém az felszívódik, a kenőcs az olyan filmet képez a bőrön, például a körömvirágot azt általában kenőcs formájában adják, és akkor az úgy lezárja és védi a bőrt, iszappakolások, de tapaszt is lehet kapni, aminek gyógynövény hatóanyaga van, és hogy a bőrre tapasztjuk, akkor órák alatt, például egy fájó könnyékre, vár, derékra nagyon jók ezek a tapaszok, illetve amit most már annyit nem használunk, kúpok, például propoliszos kúp is, ezek mind tudnak segíteni nekünk, tehát mérhetetlen sok formája van, ahogyan ezeket a gyógynövényeket használhatjuk, illetve ugye a fitoterápiához tartoznak a fűszernövények. Én találkoztam olyan emberrel, aki büszkén mondta, hogy hát ő aztán se sóval, se fűszerrel nem főző, szereti az élelmiszereknek a nyers ízét. Hát fűszernövényt nem véletlenül évezredek óta használunk, és nem hiába ment értük a harc anno a gyarmati birodalom időszakban, hogy nagyon nagy értékűek voltak, ugye egyrészt tárolják is, megőrzik az ételnek az állagát, ízét, minőségét, illetve hát a színét, szagát befolyásolják, ami által sokkal jobb megenni, elfogyasztani ezeket az ételeket, és a legtöbb fűszernövénynek gyógyhatása van. Emésztés serkentő, nyugtató hatása, nagyon-nagyon sokféle, illetve a fitoterápiához tartoznak a, úgy mondjuk, a gyógyító táplálékok, ehhez hozzátartoznak a gabonák. Tudom, hogy nagyon sok ember egyre érzékenyebb már a búzából készült termékekre, de azon kívül egyéb sok olyan gabona is van, amit használhatunk, a köles, hajdina, zab, amarant, aki ezzel foglalkozik, gondolom ezeket mind ismeri, ezekből ugyanúgy lehet kenyeret, süteményt, minden más egyéb dolgot készíteni, tehát azok is tudják használni, akik érzékenyek a gabonára, illetve a zöldségek. Nagyon-nagyon sok kis
3: nem véletlenül mondják.
2: Nem eszik zöldséget, és nem eszik gyümölcsöt. Számomra a legértek, hogy gyümölcsöt nem esznek a gyerekek. Nem csoki cukrot, meg ilyen-olyan tejszeleteket, meg nyomokban valamilyen édesített szirupot tartalmazó joghurtokat, hanem egyszerűen friss gyümölcsöt héjával mindennel adjuk a kezükbe. Meg fogják enni. Az összes zöldségnek, az összes gyümölcsnek nagyon magas a vitamin anyagtartalma, ásványi anyagtartalma, enzimek, hogyha frissen használjuk. És sok-sok növénynek a káposztának, kell káposztának, tehát mindenféle verziójába, vagy a paradicsomban a likopin, ami például rák megelőző hatású, illetve ezeknek a ballasztanyag tartalma, ami a bélnek a tisztítását segíti elő, nagyon-nagyon jelentős.
3: Azt szokták mondani, hogy mindig azt tegyük, ami éppen terem, ami éppen igen, van.
2: Így van, és ami ott terem a te környezetedbe, sokkal jobban tudja a te szervezeted azt hasznosítani. Illetve vannak az olajos magvak, és itt nem a sózott, megpörkölt mogyoróra gondolok, hanem a nyersen, a mandulától, a kesudió, fenyőmag, ezek úgy mondjuk, hogy ezek a konzervek. Tehát ezekben megint minden, az eszenciális savak, illetve telítetlen zsírsavak ott vannak benne, rendelkezésünkre áll, inkább azt ropogtassuk, amikor valamit úgy rágcsálnánk.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára Tóth Rita okleveles természetgyógyásszal, aki fitoterapeuta, life és business coach, valamint mediátor. Ma a fitoterápiát ismerteti meg velünk Rita. Hamarosan az is kiderül, hogy hogyan alkalmazható ez a módszer, milyen panaszok esetén érdemes bevetni a gyógynövények erejét.
4: Hosszú az út, míg a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért.

0: természetgyógyászatnak elsősorban betegségmegelőző és gyógyító jellegű módszerei vannak, közülük az egyik legnépszerűbb a fitoterápia, amely mai magazinunk témáját is adja. Szakértőnktől Tóth Ritától már megtudtuk azt is, hogy a fitoterápiáról 4-5 ezer éves feljegyzések vannak, leginkább gyógynövényeket használ ez a módszer. Hogy miért kapnak egyre nagyobb figyelmet a természetes gyógymódok, és a fitoterápiát egészen pontosan hogyan is alkalmazzák, erre is választ kapunk a folytatásban.
1: Azért nagyon jelentős, mert sokkal kevesebb a mellékhatása, mint egy gyógyszernek. Szerintem ezért is került most ismét.
2: Reneszánszát éli? Akkor ezt mondhatjuk?
1: Igen, reneszánszát éli, de azért én javasolnám, hogy óvatosak legyünk. Tehát azért, hogyha a neten vagy itt-ott olvasunk valamit, azt előtte kérdezzük meg szakembertől, mert problémát is okozhatunk, mert ami hat, annak lehet mellékhatása is, tehát okosan és ésszel kell használni.
2: Hogyan zajlik egy folyamat, amikor téged valaki megkeres, elmegy hozzád, és azt mondja, hogy ő a természetes gyógymódokban hisz, biztos, hogy először veled is van egy konzultáció, és ezután mi történik?
1: Egy alapos konzultáció van, hiszen igyekszünk nem csak a tüneteket kezelni, hanem a betegség okát is felderíteni. Ha mondhatnék egy példát, hogyha például eljön hozzám egy hölgy, mondjuk, hogy ő neki gyomorfekélye van, gyomorsav túltengése van, akkor ugye én tudok neki teát összeállítani, ami segít a gyomrát rendbe hozni, ami kicsit összehúzó hatású, ami ott a gyulladásokat segít elsimítani, de ez nem lesz elég. Ha csak ezt issza, attól ugyanúgy a problémák nem szűntek meg, és a problémái, ezért kell vele részletesen elbeszélgetni, sok minden dologból fakadhat. Például, hogy olyan ülőmunkát végez, hogy állandóan összegörnyedt testtartással ül, vagy szeret rágózni például, vagy össze-vissza eszik. Illetve hát ugye azok a lelki dolgok, hogy miket tanult meg, miket hozott úgymond magával, hogy ő neki mindig a legjobbnak kell lenni, neki mindig teljesíteni kell, és ez olyan nyomás rajta, ezeken kell tudni segíteni.
2: Tehát itt is azért érvényesül az, hogy általában a testi bajok lelki eredetűek.
1: Igen. Általában mindig oda lehet visszavezetni, hogy valami nem úgy működik az életünkben, ahogy azt mi szeretnénk, és ez egy idő után valamilyen testi tünetben jelzésként meg fog jelenni.
2: Mi alapján döntöd el, hogy mire van szüksége a páciensnek, annak, aki elmegy hozzád, hogy külső, akár kenőcs, akár mondjuk teakeverék, vagy esetleg valami más?
1: Például függ attól, hogy ki az, aki eljött hozzám. Férfi, nő, gyermek, kisgyermek. Milyen egyéb gyógyszereket használ, amivel esetleg kölcsönhatásba léphet a gyógynövényeknek a hatóanyaga, amit ugye drogoknak hívunk. Milyen súlyú. Ezek alapján nagyon sok mindent tudunk csinálni, illetve fontos, hogy tulajdonképpen mi a probléma egy bőrbetegséghez. Biztos, hogy kenőcsöt, lemosószert vagy egyéb dolgot fogok tudni ajánlani. Mondjuk egy gyomorbetegnél, egy megfázásnál, ott nem feltétlenül, bár végül is egy megfázásnál is lehet kívülről mind borogatni gyógynövény hatású termékkel, vagy bedörzsölni.
2: Egyedi teakeverékek is léteznek, erre is utaltál már, tehát ezt is te magad a megszerzett tudásod alapján tudod összeállítani.
1: Igen. Gyógynövény keveréket, ha összeállítunk, ugye általában egy keverékbe azért 3-6 gyógynövénynél többet nem teszünk, az adagolása sem mindegy, általában a keverékekből egy evőkanálnyit forrázunk le 2,5 deci vízzel, és azt hagyjuk állni negyed órát, de van, amit 2 órán át is. Ha pedig csak egy gyógynövényt használunk, abból általában egy teás kanálnyi, a normál felnőtt adag. Van olyan teakeverék, amit forrázunk, de van, amit például, ha egy gyökér szárból van a gyógynövény, akkor azt mindenképpen főzni kell, és akkor úgy megvárjuk, amíg ihatóvá visszahűl. Általában azt javasoljuk, hogy semmilyen módon ne ízesítsük a gyógyteákat. Ez alól talán a megfázással, meghűléssel kapcsolatos gyógynövények kivételek, ahol a méz már a pohárba téve, amikor hűl a tea, lehet ízesíteni, de itt is vigyázzunk arra, hogy ugye nagyon szeretjük mi az édes ízt, és éppen ezért a gyerekeknek is jó sok mézet, hogy az jó gyógyhatású, beleteszünk a teakeverékbe. Vigyázzunk vele, 2 éves kor alatt például egyáltalán ne adjunk mézet a gyerekeknek. Nekik még nem alakult ki az emésztőrendszerük olyan szinten. Nagyon-nagyon veszélyes, mert rengeteg allergia alakulhat ki, ugye a méhtermékek, a virágpor miatt allergének lehetnek.
2: Ugye az is fontos, hogy ez egy kúra, tehát kúraszerűen kell alkalmazni, és be kell tartani azokat az utasításokat, amiket te, mint természetgyógyász adsz nekünk. Nem szabad sem túlzásba vinni, illetve tényleg alkalmazni kell ahhoz, hogy eredménye legyen.
1: Így van, például vannak olyan teakeverékek, amiből mondjuk csak napi egy pohárral kell meginni, például, hogyha egy altatót vagy egy hashajtót nézünk, azokat például este lefekvés előtt, akkor vannak az étvágyjavítók, amiket étkezés előtt 15-30 perccel kell meginni, vagy az epemáj működést serkentőek, amiket viszont pont étkezés után fél órával, egy órával. És akkor a meghűlés, a tisztítókúrák, ezek azok a teák, amiből naponta több csészével is fogyaszthatunk, és egy kúra az általában 6-7. Azt végig kell inni, itt megint a kisgyerekek, a kivételek, akiknek mondjuk egy hétnél tovább ne adjunk egyfajta gyógynövényt vagy keveréket.
0: Hogy milyen panaszokkal keresik fel leginkább az emberek a fitoterapeutákat, egy kis zene után ez is kiderül, sőt a hölgyek nagy örömére szakértőnk Tóth Rita, okleveles természetgyógyász fitoterapeuta a szépségápolásban is a segítségünkre siet. A növények ugyanis bőrünk egészségéért is felelnek.

0: Vendégünk Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, fitoterapeuta, life és business coach, illetve mediátor. Ma a fitoterápia világában merülünk el, és próbáljuk meg kivesézni ezt a témakört, tényleg csak próbáljuk, hiszen órákig lehetne beszélni a gyógynövények erejéről. Persze már tudjuk, hogy nem csak te a keverékekkel és kenőcsökkel gyógyít a fitoterapeuta, hanem különféle ízesítésű ecetekkel is például. Nagyon sok formája van annak, ahogyan a gyógynövényeket használhatjuk, többek között ezt is tudjuk már, ahogyan mondtam, és hogy milyen panaszokkal keresik fel az emberek leginkább a fitoterapeutát, ez is kiderül a következő percekben.
1: Hát a meghűléssel nem igazán, mert arra ebbe a felgyorsult rohanó virágba elmegyünk a patikába, és megvesszük azokat a szereket, amik azt ígérik, hogy egy óra múlva pont ugyanúgy fogunk tudni tovább dolgozni, mint ha semmi nem történt volna. Az elhúzódó krónikus problémák, tényleg az ilyen gyomorfekélyes, idegesség, szívpanaszok, magas vérnyomás, cukorbetegség, aki szeretné, hogy ne kelljen inzulinozni egy idő után önmagát, vagy pedig olyan, amikor valakinek keze, lába fáj, meghúzódik, eltört, és elméletileg az orvos már gyógyultnak minősítette, de mégsem tud úgy teljesíteni, mint korábban.
0: Egyébként a szépségápolásban is nagy szerepe van a gyógynövényeknek, és gondolom, hogy ezen a téren inkább a hölgyek azok, akik tanácsokat kérnek, és biztos, hogy kérnek tanácsot.
1: Igen, ez jó lenne, ha így lenne, tehát ez mindig az, amit elmondtál, de a hölgyek is ugyanúgy megveszik inkább a boltban, főleg, ha egy krémre rá van írva, hogy nyomokban valamilyen gyógynövényt is tartalmaz, holott igazad van a patanásos bőrtől az arclemosásig, a szemölcsök, tyúkszemek kezelésére nagyon-nagyon jól lehet használni ezt a módszert. Mint ahogy nagyanyáink is tették. Látta már valaki, hogy cica kutya kimegy a kertbe, akkor ugye látja, hogy azonnal nekiáll, kiválasztja azokat a bizonyos füveket, amiket ő tud enni, és az ő emésztésének használ. Hát mi ugyanígy használhatnánk gyógynövényeket, olyanokat, amelyik bármelyikünk kertjében is nő, például a pitypang. Pitypangból is tudunk a szárából, leveléből, gyökeréből teát csinálni, az epeműködést, májműködést nagyon segíti, vértisztító hatású, de a pitypangnak a levelét az csalátában nyersen is fogyaszthatjuk, hiszen keserű anyag tartalma miatt ugyanúgy azokat a hatásokat hozza. Csalán, itt van például a csalán, ami vértisztító, vizelethajtó, gyulladást csökkentő, és rengeteg vitamin és ásványi anyagtartalom van benne. Ezt nem tudom, hogy elmondhatom-e, hogy családi történetként.
0: Nyugodtan.
1: A nagyapám, aki a Donkanyarba kint volt, és hadifogságba is esett, és gyalog jött haza, szerinte két dolog volt, ami miatt ő túlélte ezt. Az egyik az, hogy rengeteg csalán levest ettek, ami tényleg a C-vitamint, az ásványi anyagokat, a vitaminokat, a szervezetbe lévő egyéb gyulladásokat segített neki kihozni, úgyhogy a csalán az nálunk családilag is egy ilyen kedvelt gyógynövény, illetve azt a bekecs, amit ő fölvett még indulás előtt az egyenruhája alá, ami belül szőrös, okay, kívül meg ilyen bőr hatású, úgyhogy ennek köszönhetjük, hogy a nagypapám visszatért a Donkanyarból. De aztán mi van még? Utifű. Utifű levelet szinte minden kertben, annak is több fajtája van, a lándzsás utifű, amit szirupban is szoktak kisgyerekeknek adni köhögés, megfázás ellen, de van annak a kerek levelű fajtája is, ami nagyobb. Például onnan van az utilaput kötöttek a talpára mondás, hogy ennek az utifűnek, hogyha egy kicsit megtörjük a levelét, és a fonákját rátesszük például a feltört lábunkra, a felhólyagozott lábunkra, amit a cipő feltört, akkor az gyógyítja, hűti, hűsíti, úgyhogy nagyon jó hatása van. Ez is ott van a kertekben. Bodza is, bodza virágot ízre is nagyon sokan szeretik, szörpként is fogyasztható, de csak úgy a virágot is lehet enni. Ugye a jelenlegi gasztronómiában nagyon szeretik a virágokkal való díszítést, az ehető virágokkal. Ugye a bodza virág is ilyen. Egyébként a meghűléses betegségekre nagyon jó, izzasztó hatása van, tehát ha nem lázas valaki, akkor lehet neki adni, és akkor segít, hogy gyorsabban kilábaljon. És ugye nagyon érdekes, hogy a bodzával együtt az akác is, ami ugyancsak meghűlésre nagyon jó, köhögésre, az is nagyon finom, enni is nagyon finom, illetve például az akácnak van egy gyomorsav csökkentő hatása, amit kevesen tudnak, úgyhogy nagyon jó erre is használni.
0: És ugye nagyon fontos, hogy mondjuk ne forgalmas utak mentén álljunk neki szedni, vagy ne olyan helyen, ahol valóban a kipufogó gáz miatt esetleg a növény is sokkal koszosabb, nem olyan egészséges. Menjünk be az erdőbe, vagy egy olyan rétet válasszunk, ahol tényleg
1: Majdnem azt mondom, hogy inkább a saját kertünket válasszuk. Én őszintén megmondom, nem ajánlom, hogy valaki maga gyűjtsön gyógynövényeket, nem ismerjük. Ez a köztudatból kiment. Egy-két idősebb néni, bácsi ismeri, használja, biztos mindenki ismer, például a Gyuri bácsit, aki nagyon jó tanácsokat tud adni. Én azt javaslom, hogy vegyük meg inkább a boltba a jó minőségű gyógynövényeket, főleg amit belsőleg használunk, mert például a vérehulló fecskefű is sárga virága van, onnan ismerjük föl, hogyha megtörjük a szárát, akkor egy ilyen kis sárga net fog belőle kijönni, szemölcsökre, futószemölcsökre, tyúkszemre, egy hét alatt elmulasztja folyamatos használattal. Azzal bajt nem tudunk okozni, de olyan gyógynövényt, amit belsőleg fogyasztunk, az mindenképpen ellenőrzött legyen.
0: És ahogyan így beszélgetünk, eszembe jutott, hogy vajon ezeknek a szárított gyógynövényeknek, teakeverékeknek van-e szavatossági ideje? Ne mondd ki a választ, egy kis zene után visszatérünk. Vendégünk Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, fitoterapeuta, life és business coach, illetve mediátor.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita okleveles természetgyógyásszal, aki fitoterapeuta, life és business coach, valamint mediátor. Ma a fitoterápiát ismerteti meg velünk Rita, ahogyan a természetgyógyászatban úgy általánosságban, itt is az egyik legfontosabb dolog a megelőzés, de a különböző panaszokat rendkívül sok technikával lehet orvosolni. A megelőzés valóban nagyon fontos, ezt támasztja alá az a családi történet is, amelyet mai szakértőnk Tóth Rita már megosztott velünk. Nagypapája két dolognak köszönhette saját elmondása szerint, hogy hazatért a Donkanyarból, az egyik pedig a csalállevélleves volt. Sok hasonló hasznos tanácsot kaptunk már Ritától, például, hogy a gyógynövényeket, amelyeket belsőleg alkalmazunk, mindenképpen boltban vásároljuk meg, például szárított formában, teakeverékek formájában,

0: kezelendő.
1: Azonnal abba kell hagyni az íveset, ez főleg a keresztes virágúaknál, például a kamilla, amit pedig nagyon szeretettel alkalmazunk, és akár gyerekeknek is adunk, 2 éves kor alatt semmi esetre se adjunk nekik, mert az egyik legallergetizálóbb növény, gyógynövény.
0: És ha már gyerekek, a kismamáknak mire kell odafigyelni, mert biztos, hogy őket is óvainted egy-két gyógynövénnyel kapcsolatban.
1: Vigyázzanak, hogy mit fogyasztanak, ugyanis az a véráramon keresztül, illetve később a szoptatós anyukáknál az anyatejen keresztül átmegy a babába. Tehát egészséget is adhatnak így a kisgyereknek, meg akár allergiát is okozhatnak neki. Oda kell figyelni, hogyha valaki terhes, akkor csak bizonyos fajta gyógynövényeket ajánlunk neki. Illetve amikor még a babáknak nem tudunk adni közvetlenül gyógynövényt, például egy édesköményt vagy ánist, ami a babáknak a gyomorműködését, bélműködését segíti, úgy gondolom azért sok anyuka volt már fönt éjszakákat, mert bömbölt a kisbaba és nem tudott vele mit csinálni, hát akkor igyuk meg mi azt a teát, és akkor a tejen keresztül ez átmegy a babába. Egyébként, ha elárulhatom, én akkor szerettem meg a gyógynövényeket, amikor a kisfiam született, és ilyen tejszaporító teát, laktoherbnek hívták, a herbárján egyébként a mai napig van, és akkor jöttem rá, hogy milyen isteni íze van.
0: És milyen nagy szerencse, hogy ez így történt, így tudsz abban is adni nekünk tanácsot, hogy mik azok a gyógynövények, amiket mindenképpen tartsunk otthon, amik mindenképpen legyenek kéznél.
2: Igaz, hogy beszéltük a kúraszerű fogyasztást, de akár rendszeresebben is alkalmazhatjuk egy immunerősítés szempontjából, vagy akár a hölgyeknek szépségápolás szempontjából, mert szerintem nem örülnének, hogyha elengednélek úgy, hogy nem mondasz egy-két tippet a szépségápolás témakörében.
1: Jó, azt mondja, hogy a csipkebogyó meg a hibiszkusz te, ami mindig lehet otthon, ezt üdítőként is tudjuk inni, illetve a nagyon jó minőségű gyümölcsteákat. Tehát nem az ilyen-olyan ízű meg aromájú, hanem ami valóban szárított gyümölcsből, mert hogy a fitoterápiához tartoznak a gyógynövényeken kívül, a fűszernövények, a gyümölcsök, a gyógyító táplálékok, a gabonától a zöld elkezdve, az olajos magvakig, a mélytermékekig, mindegyik. Aztán, amit még folyamatosan lehet otthon, például a kakukkfű, nagyon jó immunerősítő. Elég erős íze van, használhatjuk teaként is, keverékben is, de akár fürdővízbe is beletehetjük. Aztán a szederlevél, ilyen, amit nyugodtan lehet inni, a csalán, azt is folyamatosan lehet inni, illetve akinek esetleg az emésztése nem olyan jól működik, az borsmenta teát, ezt se adjuk gyereknek, illetve ugye a hárs is egy jó ízű, kellemes, kismértékben ihatjuk, azt főleg csak inkább lázas betegnek ne adjuk. Tehát ezek azok a gyógynövények, amit azt mondom, hogy bárki bármilyen állapotában tud inni, de ha problémája van, arra konkrétan kellene gyógynövényt választani, nem folyamatosan inni, illetve a zöld tea.
2: És szépségápolás?
1: Szépségápolásba?
2: Akár külsőleg, belsőleg?
1: Fürdőkben tudok ajánlani gyógynövényt, vagy krémeket. Például nagyon sok emberrel fedeztettem föl ismét a körömvirágkrémet. Ilyen-olyan pirosodás, pörsenés, viszketés, ez az arcom bárhol, hogy már minden krémet, minden patikai és minden egyéb krémet kipróbált, tehát a körömvirág volt az, ami aztán végül is segített neki megoldani azt a problémát, ugye egy nagyon jó gyulladás csökkentő hatása van. Egyrészt a látást is, illetve a szemduzzanatokat a szemvidító fűvel lehet egy picit lehúzni, akár úgy is, hogy megfőzzük a teát, és akkor ilyen kis vattapacot bele áztatunk, és föltesszük a szemünkre, de a duzzanatot tudod, mi húzza a legjobban le a szemről? Uborkakarika, és föltesszük a szemünkre, és szinte érezzük, hogy összehúzza a bőrt, tehát ugye gyümölcsöket is ugyanígy lehet. Az összes gyümölcsbe, a gyümölcsav miatt ugye letudjuk a felső bőrréteget, hát most idézőjelesen maradni, tehát hogy szebb legyen a bőrünk, az elhalt hámsejteket.
2: Akkor igen, a kozmetikákban is vannak már ilyen kezelések, de ugye nagyon kell vigyázni, hogy mondjuk télen kell ezt inkább elvégeztetni, mert hogy tavasszal pedig a napfény már akkor nem biztos, hogy úgy hat ez a kezelés, ahogy kellene.
1: Igen, nagyon vigyázzunk, hogy semmilyen olyan illóolaj, a gyógynövényt, vagy például az orbáncfűte, ami depresszióra nagyon jó, ne napozzunk vele, mert fényérzékenységet okoz, vagy foltosít.
2: És ugye ezért is kell szakemberhez fordulni, hogy valóban igen, tisztában legyünk az esetleges mellékhatásokkal.
1: Mellékhatásokkal, így van.
0: Sokan tesznek különböző vizsgákat, a munkahelyen is bizonyítani kell, hogy ilyen helyzetekben hogyan segítenek a gyógynövények és a fitoterápia, utána járunk.

Tóth Rita okleveles természetgyógyásszal, fitoterapeutával, life és business coachsal, mediátorral. Rita ma elsősorban mint fitoterapeuta vendégeskedik nálunk, és nem sokára a segítségével megpróbáljuk megkönnyíteni egy kicsit ezeket a stresszes helyzeteket.

0: Életmód magazin.
1: Magazinunk vendége továbbra is Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, fitoterapeuta, life és business coach, illetve mediátor. Témánk a fitoterápia, hogy hogyan segítenek a gyógynövények, milyen panaszokkal fordulnak leginkább a szakemberhez az emberek, mennyire fontos a szavatossági idő a gyógynövény készítményeknél. Ezekről már mind hallottunk, de van itt még valami, ami nagyon érdekes lehet. Tudjuk azt is, hogy egy munkahelyen is kell teljesíteni, vagy időről időre kell bizonyítani. Mi az, amit javasolnál ezen a téren, mivel tudjuk egy kicsit az agyműködést serkenteni, vagy akár nyugtatni magunkat, és hát ezzel is vigyázni kell. Nehogy az ellenkező hatást érik el, hogy túlságosan lelassulunk esetleg.
2: A gyógynövényeknél hál' Istennek nincs ilyen hatás, mint a gyógyszereknél, hogy mint a bekapkodunk pár szemnyugtatót. Hát igen, végülis az érettségi, vagy bármilyen megmérettetéses helyzetben az egyik legfontosabb, hogy készüljünk. Tehát bármi más egyéb dolgot elkövethetünk, de muszáj készülni, mert anélkül nem fog sikerülni. Javasolnám például a citromfűből készült teát, azt napközben többször is lehet inni. Az egy nyugtató, méghozzá vegetatív idegrendszeri nyugtató, tehát még a gyomorgörcsön, a torokszorításon, a kalimpáló szíven is fog segíteni, azt is tudja nyugtatni. Esetleg a levendulát is belekeverhetjük ebbe a teakeverékbe, de a levendulát például illóolajként is használhatjuk, hogy a halántékot, vagy a hajtövét, vagy a tarkót egy kicsit bekenjük vele, és annak az illata is, mert hogy az illóolajok illata ugye rögtön elérik az érzelmi limbikus rendszert, ugye úgy szokták mondani, hogy ezek a növények lelke, az illata, az illóolaj, ez is nyugtató hatású, azt javaslom, hogy ne akkor próbáljuk ki először, tehát előtte azért tegyünk egy próbát, hogy a bőrünk mennyire bírja. Aztán nagyon jól lehet a vizsgadrukkot, vagy bármilyen drukkot a kontrollált légzéssel, légvétellel befolyásolni. Többféle légvételt is alkalmazhatunk. A lényege az, hogy mindig hosszan és lassan fújjuk ki. Ha lihegünk, ha gyorsan beki, na attól el is lehet ájulni. Tehát a beszívjuk mélyen, tüdőbe, gyomorba leszívjuk a levegőt, amíg tudjuk, bent tartjuk, és akkor vagy használhatjuk azt a verziót, hogy sóhajtásszerűen nagy lendülettel kifújjuk, vagy pedig ugyanúgy számolva lassan kifújjuk. Ugye az egyiket lehet vizsga előtt, mondjuk a WC-ben, amikor nem néz minket, ott nagy sóhajjal, de azért a teremben már inkább a lassabb kifújást válasszuk. Illetve én például a vizsgáim előtt a kineziológiának szoktam használni azt a technikáját, egyébként több technikája van, amivel lehet segíteni, ami a jobb és a bal agyfélteke összekapcsolását segíti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember beáll szépen a WC-be, és akkor mondjuk, mintha menetelne, nagy térdemeléssel, és akkor először a jobb kézzel a bal térdre, bal kézzel a jobb térdre, ezt mondjuk egy 6-8-szor, ilyenkor összekapcsoljuk a két agyféltekét. Utána jobb térdre a jobb kézzel, és bal térdre a bal kézzel ütünk rá, tehát ugye akkor nem keresztbe, hanem egy irányba, ezzel szétkapcsoljuk. Egyre figyeljünk, hogy mindig keresztezve fejezzük be, mert azért akkor megint összekapcsoljuk a két agyféltekét, és ugye az segít arra, hogy mind a kétfajta emlékezetet tudjuk használni, mert amikor mondjuk valaki megakad a vizsgán, és nem jut eszébe valami, akkor nagyon kell, hogy mind a két agyféltekébe tudjunk keresni. De például ilyenre használható a mudra is, nem tudom, hogy tudod-e mi a mudra. Nem. Az a kéztartásokkal való, ugye a meridiánok, nagyon soknak a végződés a kézen van, és például, hogyha valami nem jut eszünkbe, már nagyjából mindennel kész vagyunk, de még valami tudjuk, ott van a nyelvünk hegyén, de nem jut eszünkbe, akkor csináljuk azt, hogy két kezünket itt a mellkas előtt szétnyitott ujjakkal így beállítjuk, és utána összeérintjük az összes ujjhegyünket. Biztos ismeri sokan ez az ilyen gondolkodó kéztartást, ezt egy időben tanították is, akár be is csukhatjuk a szemünket, egy-két lassú légvétel, egy-két percig tartsuk így, és ez is összekapcsolja a két agyféltekét, és ez is segíthet előhozni a mélyen ott bennünk lévő tudást.
1: Nem is gondolná az ember, hogy milyen módszerek léteznek,
2: nagyon
1: nem?
2: Nagyon sok módszer van. Kitaláltak az emberek mindent itt már a sok ezer év alatt.
1: És nincs új a nap alatt? Igazából, ahogyan mondod, a sok ezer éves tudás jön elő mindig, és fedezik fel újra és újra?
2: Természetesen van új a nap alatt. Ez egy érdekes kérdés, hogy mit nevezünk fejlődésnek. Szinte már mindent kitaláltak. Itt van valahol a tudásba itt bent mindenkinek a kollektív tudattalamban, bent vannak ezek a tudások, inkább én azt mondanám, hogy megmagyarázni tudjuk. A hatásmechanizmusát tudják a tudósok felfedezni, hogy igen, ez a gyógynövény azért hathat így, mert megtaláltuk benne azokat az alkotó részeket, amik így és így hatnak. Ezek a mozdulatok azért segítenek, az a légvétel azért segít. Az agykutatás területén is nagyon-nagyon sok mindent tudunk, csak még igazándiból azt nem tudjuk, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan működik az egész. Tehát a teljes kép nem állt össze. Én azt hiszem, hogy inkább a tudomány rávilágít, vagy kiemel egy-egy részterületet, és ott lehet, hogy mérehatóan meg tud magyarázni dolgokat, vagy hozzá is tud tenni, de az alapelvek megvoltak szerintem. Nem változtunk mi annyit itt pár ezer év alatt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ennyi mindent meséltél nekünk a fitoterápiáról, bár én azt gondolom, hogy még órákat lehetne róla beszélgetni.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Életmód magazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Milúht tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
3: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
2: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
3: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
2: Medina község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az Erővízi Közmű ZRT 2026. május 15-én vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a településen. A község közösségi oldalán közzétett információk szerint a munkálatok a település teljes területét érintik. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel az ingatlanon, a könnyebb tájékozódás érdekében, továbbá a megadott napon biztosítsák a vízmérőhöz való hozzáférést a társaság leolvasást végző munkatársai számára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani?
0: ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Több mint 120 éve ünnepeljük, mára pedig nemzetközileg is elismert környezetvédelmi nap lett a Madarak és Fák Napja, amely Magyarországról indult. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Az 1906-os törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. Rengeteg óvodában, iskolában vannak ilyenkor különböző programok, vannak óvik, ahová visznek is akár mentett madarakat, baglyokat, héját, sólymot. Vannak olyan túrák, amelyeken megfigyelik mondjuk az erdő madarait, a rétek madarait, és vannak rajzpályázatok is a témában, tehát nagyon sok nagyon színes program van, és persze interaktív előadások, sorolhatnánk. A madarak védelméről is hallhattok a mai műsorban, ebben az órában, az Életmód magazinban. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok a társaságotokra.

0: A világ első madarak és fák napja rendezvényt a Párizsi Európai Madárvédelmi Egyezmény alapján Csernel István, a híres ornitológus szervezte meg Magyarországon 1902-ben. Az ünnep hivatalossá Herman Otto közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Aponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben előírta a madarak és fák napja megszervezését méghozzá minden iskola számára. Azóta is ez a legszélesebb körben megtartott madárünnep hazánkban. Köszöntöm a vonal túlsó végén Koródi Blankát, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegység vezetőjét.
1: Jó napot kívánok!
0: Térjünk rá egy kicsit arra, hogy miért volt szükség annak idején a madarak és fák napjára.
1: Annak idején Csernel István és Herman Otto egy amerikai Bird Day elnevezésű program mintájára látott hozzá Magyarországon is ennek a programnak a megszervezéséhez, és hát abból a megfontolásból, hogy felhívják a figyelmet a természet szépségeire és a természet sérülékenységére.
0: Több mint 100 éve hasonló veszélyek leselkedtek a madarakra, illetve ugye a fákra, a növényekre, mint manapság, vagy azért van ebben változás, és hát én azt gondolnám, hogy most még nagyobb veszélynek vannak kitéve.
1: Én is úgy gondolom, hogy ahogy így az időben előre haladunk, annál inkább sérülékenyé vált a természet, hiszen bár annak idején is volt az, hogy élőhelyek eltűnésére fel kellett hívni a figyelmet, és ők voltak az úttörői annak, hogy a madárvédelmi, gyakorlati madárvédelmi megoldásokat hirdették hazánkban. Itt olyasmire kell gondolni, hogy téli madáretetés, illetve oduk kihelyezése, hogy minél inkább meg tudjanak telepedni azok a fajok is, amik odulakók. Tehát már akkor is felhívták arra a figyelmet, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy odafigyeljünk például az odvosfák betegnek és eltávolítandónak, kikiáltott fák eltávolításának veszélyeire. Tehát, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha magunk körül pusztítjuk az élővilágot. De ez hatványozódik. Tehát most már tudjuk azt, hogy mennyi civilizációs ártalom van, nagyon-nagyon sok vegyszert használunk, rovarírtókat, különböző olyan dolgok jönnek még majd elő, én azt gondolom az évtizedek során, amikre nem is számítunk, mert hogy még nem látjuk annak a következményeit, hogyha valami láncszem kiesik ebből a nagyon összetett ökoszisztémából, akkor mi lesz ennek a vége.
0: A klímaváltozás, ugye ezt is sokan emlegetik azért, mennyire befolyásolja, főként akár mondjuk a költöző madarakra kell gondolnunk.
1: A klímaváltozás nem tagadható, ugyanakkor azt tudjuk, hogy az évszázadok, évezredek, évmilliók folyamán nagyon sokszor voltak éghajlatváltozások. Mi most annak az elszenvedői vagyunk, hogy van egy elszárazodás és felmelegedés, aminek következtében biztos, hogy lesznek olyan fajok, olyan alpesi, hegyvidéki jellegű fajok, amik nem biztos, hogy úgy fogják viselni azt, hogy melegebb lesz az éghajlat, és aztán más fajok fognak megjelenni.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan Koródi Blanka természetvédelmi szakemberrel. A madarak és fák napjához kapcsolódunk. Blankától hallhattuk, hogy milyen veszélyek leselkednek az élőlényekre manapság. Nem csak a madarakról és a fákról volt szó, hanem minden növényről és az állatokról. A felmelegedés, a klímaváltozás kérdését is érintettük. A folytatásban pedig arra is kitérünk, hogy mi, hétköznapi emberek, mit tehetünk ezekért az élőlényekért.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Folytatódik a Paks FM hullámhosszán a beszélgetés Koródi Blanka természetvédelmi szakemberrel. Blankával az előzőekben beszéltünk már arról, hogy milyen veszélyek leselkednek ezekre az élőlényekre, a felmelegedés kérdését is érintettük. A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy mi hétköznapi emberek mit tehetünk a környezetünkért.
2: Mi hétköznapi emberek mit tehetünk ezekért az élőlényekért? Mert hogy a szakembereknek számos programjuk van arra, hogy megóvják őket, de mi mit segíthetünk, mit tehetünk?
3: Mi azért vagyunk itt kint, hogy megszerettessük minél kisebb korban már a természetet, és hogyha megszerettetjük az óvisokkal, és esetleg azokkal a szülőkkel, akik még ide a rétre ugyan nem tudtak kijönni, és esetleg nem fogékonyak a természetre, őket is érzékenyíteni arra, hogy megszeressék a természetet, és ha valaki szeret valamit, akkor azt óvja, arra vigyáz, és mindent megtesz azért, hogy jó legyen. Hogy mit tehetünk civil emberként? Nagyon sok mindent. Lehet környezettudatosan élni, vigyázni a mi kis milliónkre, a mi kis apró környezetünkre, mintha olyan dologra gondolok, hogy például kevesebb szeméttermelés, mert ez ugye ez nagyon nagy probléma a világban, hogy hova lesz a szemét, mi lesz vele. Tehát minél kevesebb szemetet termeljünk, minél több mindent hasznosítsunk újra. A kertünkben gondoljuk végig azt, hogy amikor megveszünk egy csodálatos, hagyományos gyümölcsfákkal teli telket, akkor hova fogunk építkezni, és ne kelljen mind az összes fát kivágni. Mm. És gondoljunk arra, hogy az erdőkben nem az a jó, nem az a rend, amikor ki van geredézve az erdő, és nincsenek benne elfekvő fák és tuskók, amikben számtalan élőlény, sokkal több élőlény él, mint egy élő fában. Tehát, hogy ezeket a fákat ne távolítsuk el, hagyjunk életteret azoknak a denevéreknek, akik az odvasfákat keresik. Gondoljuk végig a gyomirtózást, ne tegyünk olyat, hogy végtelenségig vegyszerezzük a telkünket, a kertünket. Tehát mi szép van abban, hogyha le van gyomirtózva egy teljes kert, és nem csak azt nézzük, hogy mi az, ami szükséges, hanem ész nélkül végzünk vegyszerezést, és utána megcsodálkozunk, hogy a gyerekeink betegek, hogy allergiások, hogy ennyi daganatos betegség van, ez nem meglepő.
2: Igen, igen, ez így van, és jó, hogy erre most felhívtad az emberek figyelmét, illetve ami ugye a köztudatba beépült, ez a térre a madáretető készítés, illetve nyáron azért nagyon fontos az ivóvíz biztosítása is a madaraknak, én azt gondolom, nagyon fontos, hogy a rágógumit, azt a szemetesbe dobjuk, és ne csak úgy eldobjuk, mert hogy ezek a madarak összeszedik, megtalálják, és hát számukra akár végzetes is lehet.
3: Igen, igen, hát nyilván mindent nem tudtam végig sorolni az előzőekben, de amiket elmondtál, azok mindig azok. És hála Isten azért, ha valami, akkor a téli madáretetés egy kicsit most már nagyobb körben ismert dolog, és elég sokan csinálják, akár egy óvoda udvaron, óvónénivel együtt, a gyerekek és iskolákban is. De ami azért nagyon fontos még, hogy elmondjak, úgy érzem, hát igen, járunk úgy, hogy a rágcsálóknak, patkánynak, egérnek kirakott ragasztóból nem lehet kiszedni a cinkefiókát, és madarak ragadnak bele. Tehát azt gondolom, hogy felelősen kéne gondolkodni, és mindennek látni azt, hogy lesz következménye, és vajon milyen következménye lesz. És hogyha úgy gondolkodunk, hogy nem csak felelőtlenül teszünk dolgokat, akkor valószínűleg azért jó irányba fogunk menni, mert akkor rájövünk, hogy nem biztos, hogy azt az adott dolgot meg kellett volna lépnünk.
1: 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A világon először Csernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben hazánkban. A törvény úgy szól, E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Korodi Blanka természetvédelmi szakemberrel készült beszélgetésünk az említett világnaphoz kapcsolódott.

Paks FM, ami összeköt minket. Naptári kitekintésünkben első óránkban már soroltam nektek, hogy mely zenészek a születésnaposaink. Geszti Pétert már megünnepeltük. Billy Joelnek is szentelünk néhány percet külön. Az 1970-es évektől kezdve írta be magát a könnyűzene történetébe Billy Joel olyan örök klasszikusokkal, mint az Uptown Girl. Pályafutása során több mint 150 millió lemezt adott el világszerte, 6-szor nyert Grammy-díjat, és bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be is. Zenéjében a rock, a jazz és a klasszikus pop elemei keverednek, miközben dalszövegei gyakran New York hétköznapi embereinek a történeteit mesélik el. 77 esztendős ma a zenész, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk neki, Billy Joel zenél a Paks FM-en.

0: your husband is coming.
1: Ennyi volt már a Paks FM Életmód magazinja. Naptári kitekintést, programajánlót is hallhattatok, életképek tinédzser országból rovatunk is jelentkezett, foglalkoztunk a madarak és fák napjával, illetve a fitoterápiával. A következő órában pedig a Best of órában számítok a társaságotokra, a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.
2: Ez volt a Paks FM Életmód és szórakoztató magazinja.
3: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
2: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből 5 kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
4: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
4: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-ig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt Mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. A Nagyközség közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. május 10 és 12-e között a térségben a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a településen és környékén megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani. Ennek keretében katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Az önkormányzat a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, valamint a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására kéri a lakosságot.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Sűrű fél év van Pupréka mögött. Az Atomerőmű Sport Egyesület olimpikon dzsúdósa rádiónknak arról beszélt, hogy bár az év eleje döcögősen indult, de bízik abban, hogy az év második fele jobban sikerül majd.
8: Mindenképp sűrű volt, egy hosszú időszak volt, szerencsére azért meg volt törve ott az ünnepekkel. Azt gondolom, hogy azért 25 év vége az valami nagyon jól alakult, független attól, hogy három döntőből kétszer második lettem, egyszer sikerült nyerni, de mindenképpen jót tett a, hogy mondjam, az év eleje után a lelkemnek, hogy azért az év végén sikerült érmeket gyűjtenem. Azért év elején sajnos nem annyira, de azt gondolom, hogy az évzárása az mindenképp jó volt. és hogy most áttérjek a 26-ra, ez megint egy kicsit döcögősebben indult a versenyeket illetően. Párizsban 7. lettem, most az EB-n 5. Közte volt egy verseny, ami nem annyira sikerült jól. Bízom benne, hogy azért ennél lesz még jobb is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
9: Gabi, köszönjük az információkat, most már szép délutánt kívánhatok nektek, ez a Paksfm Best of órája. A 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk déltől egészen egy óráig. Én Pusztai Krisztina vagyok, és szinte rögtön indítom Rick Astley dalát, aztán itt lesz Daryl Hall, a V-motorok, a Europe és Michael Jackson is. Tartsatok velünk!
1: Paksfm Best of 80-as évek, a

Paks FM, ami összeköt minket. Most egy igazi diszkó klasszikus következik a Best of órában, amelyben a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk. Hát Diana Ross már a 60-as években világsztárnak számított, a The Supremes énekesnőjeként robbant be a köztudatba. Nagyon gyorsan az egyik legnagyobb pop és soul zene ikonná vált. Hangja egyszerre érzéki és erőteljes, stílusa pedig mindig eleganciát és magabiztosságot sugárzott. A 70-es évek végétől szóló karrierje is fényesen ívelt felfelé, sorra jelentek meg a slágerei, amelyek közül az Upside Down az egyik legismertebb. Ezt a dalt hallgatjuk meg a Best of órában. Neil Rogers és Bernard Edwards írópáros kezenyomán született a felvétel, és funky ritmusával, fülbemászó dallamával a világ táncparkettjeit hódította meg. Egy igazán energikus dal, ami szerintem még ma is képes feldobni mindenkit. Próbáljuk!

0: 서 그마녀
1: Fox FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.

0: Paks FM, ami összeköt minket. Ennyi volt már a Best of óránk. A 80-as évek legjobb zenéi közül válogattunk az elmúlt 60 percben, előtte pedig életmód magazinunkban hoztam az egészségünkkel, életmódunkkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos témákat. Pusztai Krisztina most búcsúzik tőletek, köszönöm, hogy velem tartottatok, ne menjetek sehová, hírek Harmad Gabitól, aztán szabad péntek Best of, de lesz Top 50 is itt a Paks FM-en. Szép hétvégét!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most... Következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 9-én szombaton 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Művészettörténeti előadás lesz a Jézus Szíve katolikus templomban május 10-én vasárnap. A közlekedési kultúra napja alkalmából szervezett programot a Paksi Rendőrkapitányság. Ma rendezik a 6. Kajdacs Nagydíj Pálinkás Csaba emlékversenyt. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz program sorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve katolikus templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
3: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
2: Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
4: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk. Mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
2: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
4: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Paks FM hírek.
2: Fadnagykőség közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. május 10 és 12-e között a térségben a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a településen és környékén megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani. Ennek keretében katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Az önkormányzat a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, valamint a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására kéri a lakosságot. Nagy Dorog Nagykőség önkormányzata közösségi oldalán értesíti a lakosságot, hogy a vízszolgáltató május 11-től május 15-ig a víztározó medencék mosási és karbantartási munkálatait végzi, emiatt a szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá és enyhén klórossá válhat. A bejegyzés szerint ugyanakkor a településen a vízszolgáltatás szüneteltetésére ennek ellenére nem kell számítani. Ma rendezik meg Kajdacson a 6. Kajdacs Nagydíj Pálinkás Csaba emlékversenyt. A kerékpárverseny a térség egyik hagyományos sporteseménye, amely minden évben több résztvevőt és érdeklődőt vonz. A szervezők változatos futamokkal és látványos versennyel készülnek a sporták kedvelőinek. Az esemény célja a kerékpársport népszerűsítése és Pálinkás Csaba emlékének megőrzése. Medina község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az erővízi közmű ZRT 2026. május 15-én vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a településen. A község közösségi oldalán közzétett információk szerint a munkálatok a település teljes területét érintik. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel az ingatlanon, a könnyebb tájékozódás érdekében, továbbá a megadott napon biztosítsák a vízmérőhöz való hozzáférést a társaság leolvasást végző munkatársai számára.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Sűrű fél év van Pupréka mögött. Az Atomerőmű Sport Egyesület olimpikon dzsúdós a rádiónknak arról beszélt, hogy bár az év eleje döcögősen indult, de bízik abban, hogy az év második fele jobban sikerül majd.
5: Mindenképp sűrű volt, egy hosszú időszak volt, szerencsére azért meg volt törve ott az ünnepekkel. Azt gondolom, hogy azért 25 év vége az valami nagyon jól alakult, független attól, hogy három döntőből kétszer második lettem, egyszer sikerült nyerni, de mindenképpen jót tett a, hogy mondjam, az év eleje után a lelkemnek, hogy azért az év végén sikerült érmeket gyűjtenem. Azért év elején sajnos nem annyira, de azt gondolom, hogy az évzárása az mindenképp jó volt. És hogy most áttérjek a 26-ra, ez megint egy kicsit döcögősebben indult a versenyeket illetően. Párizsban 7. lettem, most az EB-n 5. Közte volt egy verseny, ami nem annyira sikerült jól. Bízom benne, hogy azért ennél lesz még jobb is.
2: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
7: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
8: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
9: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
10: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencia listánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e heti szabad péntekünket egyébként Luis Capaldi Survive című dala után, ami szerintem beszédes, mert hogy itt van velem Weisz Józsi a stúdióba. Szia!
2: Szervusz, szia, üdvözöllek, a Survive az túlélés?
1: Túlélés, igen, viszont nincs itt Strasser Tamás most velünk, csak a hűlt helye van itt, úgyhogy ezt a műsort ma biztos, hogy túléljük, anélkül, hogy ne vágjon valaki a szavunkba.
2: Ha gondolod, szívesen felveszem a Tamásnak a feladatkörét.
1: Jaj, könyörgöm, ne!
2: Mert az a helyzet, hogy ez egy olyan antiganisztikus politikai prostitúció, amit teljesen egy hosszabb és még hosszabb okfejtésben, amit a végén nem tudunk, hogy honnan indultunk, hol az eleje, hol a vége, és mit akart mondani a művész.
1: Jó, de ezt csak akkor csinálhatjuk, hogyha a hallgatók megígérik, hogy megírják nekem, hogy mire gondolhatott a költő, mert most nincs kitől megkérdeznem,
2: igen,
1: akkor.
2: Igen.
1: Vagy így ilyen átmész ilyen kicsit skizofrénbe, hogy egyszer a Tamás, egyszer te vagy.
2: Igen, igen, állítólag volt egy ilyen sztori is, amikor a pszichológushoz járt a fickó, ugye a tudathasadásra, tehát skizofrén volt, és akkor a filozófus, vagy a pszichológus, mikor ugye elment az űrgel, mondta, hogy az utolsó csukja be az ajtót, tehát, és ez mondjuk szakmai viharokat kevett. No, szóval Tamás, most valószínűleg többször hogy is mondjam, terítékre fogsz kerülni, de vigasztaljon az a tudat, hogy csak azzal foglalkoznak, akit szeretnek. Jó?
1: Ez így van, és amikor én nem voltam itt, akkor engem szivattatok.
2: Ennyi kívülről, tehát ez olyan jó.
1: Mert ez egy olyan jó dolog, és amikor te nem vagy, akkor.
2: Ez természetes, és el is várom szinte, és azt gondolom, hogy ez az a típusú műsor, ahogy te is egész a hét minden napján kedves próbálsz lenni. Többé-kevésbé sikerül is, kedvelnek, szeretnek, mind ahogy jó magam, sőt, még a Tamásról is el tudom képzelni, hogy ő is próbál valamilyen szinten simulékony lenni, az ő
1: már
2: maga
1: csak
2: szintjén.
1: Csak ő neki annyira tenyérbe mászó képe van, ugye ezt már tudjuk az édesanyjától is.
2: Ezt annyira nem mondanám így ki, ez csak így.
1: Ezt nem én mondom, ezt ő szoktam mondani magáról adásban is.
2: Igen, igen, igen, de hát ugye a Cyrano mondta, hogy magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye, ezt nem tűröm el, tehát próbáljuk meg betartani azért ezeket, és igen, tehát azzal foglalkoznak, akik szeretnek.
1: Így ez van, imádjuk Tamást, úgyhogy sajnos most nincs itt velünk, de majd jövő héten csatlakozik újra hozzánk. No, hát ja, akkor figyelj, akkor csapjunk a lovak közé.
2: Csapjunk.
1: Na, kezdjük szerintem az egyik vezető hírével ennek a hétnek, illetve az elmúlt napoknak. Ez pedig ugye az volt, hogy Magyar Péter eredetileg a sógorát javasolta volna a Mellétei Barna Mártont igazságügy miniszternek a Tisza kormányba. Aztán végül is a tegnapi napon Mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől, és helyette dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját jelölte most a mai napon Magyar Péter, és szerintem azért fontos, hogy beszéljünk erről a sógor jelölés kérdésköréről, mert ugye itt azért megoszlanak a vélemények abban, hogy ez egy elfogadható döntés lett volna jogállami keretek között, vagy nem. Te hogy látod?
2: Hát jogállami keretekhez nem értek, te vagy a jogász, én csak egy átlag polgár vagyok, de az én véleményem szerint a korrupció az ott kezdődik, amikor van, tegyük fel, két jelölt, és az egyik alkalmas, a másik nem alkalmas, és mégis a nem alkalmas jelöltet választom, mert ő a sógorkóma jó barát. De ha két alkalmas jelölt van, egy ilyen posztra, mint például a belügyminiszteri posztra, ugye?
1: Igazságügyminiszter,
2: tehát ugye most elég sok jogszabályt kell hozniuk, az uniós pénzt, tehát elég sok munkájuk van, ami bizalmi állás, és hogyha egy olyat rakok oda, aki szintén alkalmas, tehát ugye a Melléteinek a szakmai előmenetele, én úgy gondolom, hogy makulátlan volt, tehát ebbe senki nem kötött bele. Ha jól mondom?
1: Szerintem
2: tehát,
1: nem nagyon.
2: Tehát úgy azért egy elismert szakember volt. Az, hogy közben ők ugye évfolyamtársak voltak az egyetemen, majd a Tiszának a vezető jogásza volt, és közben összejött a húgával, nővérével, nem tudom ki, és a sógora lett, kronológiailag ez szerintem teljesen rendben van. És hogyha egy olyan pozíciót kap meg, ami bizalmi alapon kell, hogy működjön, és alkalmas rá, én ebben nem látok kivetni valót. Ha nem lett volna alkalmas rá, és mégis megkapja, az viszont teljesen ugye nem szembe megy azzal, amit ígért, hogy az uram-bátyám rendszer felbontásával. Tehát én ezt nem tartom hibának, sőt, én azt gondolom, hogy néha ezt is igen. Nyilván, hogyha úgy akarom látni, mert ellenzékben vagyok, most már ugye a Fidesz, hogy már akkor most hogy nem a NER, most a CSER rendszere, nem tudom miket. Ha nem lenne alkalmas rá, rendben van. Érted? Tehát egy bizalmi pozícióban én is azt választom, ha csak simán dolgoznom kell egy napot valakivel.
1: Értem?
2: Tudom, hogy ő is ért hozzá, ő is ért hozzá, de őt ismerem, és tudom, hogy jó munkát végez. Az nem korrupció. Az a korrupció, ha nem értene hozzá, érted? Ez az óriási különbség, igen, a neked, tudás.
1: Igen, értem, hogy mit mondasz, ez is egy szempont, én viszont egy másik szempontot hozok be, és egyébként maximálisan nem értek egyet azzal, amit amúgy te képviselsz ebben a kérdésben, mert hogy szerintem a számon kérhetőség szempontjából az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy olyan ember van-e egyébként velem szemben, vagy ül-e velem szemben például egy miniszteri pozícióban, velem szemben, mint miniszterelnök, akit egyébként számon fogok kérni, bármi történjék is, vagy egy olyan ember, akit például a családi kapcsolatom miatt, meg családi kötődésem miatt, hát hogy is mondjam, azért erősen megkérdőjelezhető, hogy vajon, hogyha hibázik, ha nem úgy viselkedik, akár a munkatársaival mondjuk nem megfelelő hangnemet üt, meg stb. Stb., hogy akkor számon fogod-e kérni? És most azért egy kicsit ülj bele abba a szituba, hogy a te vagy valamilyen cégben a főnök, és akkor ott van az, hogy mondjuk a gyereked csinál egy olyan hibát, ami egyébként kihatással van akár a cég megítélésére is.
2: Kérdezd meg a gyerekemet, hogy pontosan sokkal szigorúbb vagyok vele, sokkal előbb szólok neki, mert a gyerekem, hogy ez így nem jó.
1: De ez mondjuk nem az átlag szerintem Magyarországon, nem az átlag hozzáállás.
2: Ugye azt szoktuk mondani,
1: hogy a szülők is nézd meg, mennyire elnézőek a gyerekekkel.
2: Nagyon nagy hiba. Én azt szoktam mondani, hogy aki szeret, az követel. Uh-huh. És pontosan ezt az elvet vallom, és pont ha a gyerekemet megkérdeznéd, most nagyon-nagyon bólogatna, ha hallgatná, ugye Pesten van, hogy pontosan azért, mert a gyerekem, pontosan azért, mert lehetőséget adtam neki, pontosan azért neki nagyobb teher megfelelni, vagy abba a pozícióba beülni, tegyük fel, amit én ajánlottam föl neki. És az, hogy családtag, az inkább hátrány neki is, mert igenis, neki előbb fogok szólni, mint egy külsősnek, mert ott megbántom, vagy nem, stb. Tehát értem, mit mondom? És nem vagyok benne biztos, hogy Magyar Péter az a jellem, ki tudja. Lehet, hogy az a jellem, hogy jó a sógornak mindent elnézek, lehet, hogy az a jellem, aki pontosan hasonlóan sarkos ilyen tekintetben, mint én, és azt mondja, hogy jó van, Sógi, megkapod, bizalmi állás, ismerlek, tudom, hogy meg fogod oldani, de ha nem, akkor röpülj páva.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Én ezzel kapcsolatban teljesen
2: Én ilyen vagyok, és el tudom képzelni.
1: Én ebben nem hiszek, viszont
2: hát
1: a másik dolog,
2: példának.
1: Hogy... Jó, oké. Okay. Itt vagy példának, lehet, igen, szerintem te kivételes vagy akkor ebbe a tekintetben. Egyébként megjegyzem, hogy ami még nagyon rosszul vette ki ebbe a történetbe magát, az az, hogy például a közszférában nem lehet mondjuk egy rendőrségnél főnök beosztott viszonyban nem lehet családtag, pedig hát a rendőrségnél is nyilván vannak olyanok, akik a családtagjuk, akiknek a családtagja is ott dolgozik. Tehát, és akkor mindenhol vannak
2: adott.
1: Összeférhetetlenségi igen. szabályok. Akár a közbeszerzésnél. Egy közbeszerzésnél nem dönthet olyas valaki a közbeszerzésről, akinek valaki olyan hozzátartozója érintett, aki közeli hozzátartozó. Tehát akkor ezt hogy gondolta, teszem fel a kérdést, mondjuk a jelenlendő miniszterelnök, hogy ezt meg lehet lépni jogállami keretek között. Hozzáteszem, hogy az egy bölcs döntés szerintem Mellétei Barna Márton részéről, hogy visszalépett, mert ezzel nem történt olyan arcvesztés a Tiszánál, amit szerintem egyébként ez arcvesztés lett volna, de hogy igazából nyilván hibázhat az ember, mert csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, tehát én ilyen szempontból tudok elnéző lenni egy bizonyos pontig, akár mondjuk Magyar Péterrel szemben is, hogy mond egy hülyeséget, jó, de valahogy mégis visszacsinálják, oké. Viszont ez jogállami keretek között szerintem nem állta volna meg a helyét egyáltalán, és nem lettem volna ilyen.
2: Na elnéző. Ezért vagy te jogász, mert te jogállami keretek között gondolkodsz, én meg családi kereteken belül
1: te
2: gondolkodok.
1: Nepotizmus keretei között.
2: Nem,
1: mint
2: igen.
1: Az Orbán.
2: És pontosan, hogy az előbb már fel is vázoltam, a családtagommal szemben nagyobb elvárások vannak, és sokkor előbb reflektálok rá, hogy rossz
1: irányba mész. De Orbán Viktor is, nem? Igaz, hogy ő nem csak nevezte ki a lányát, vagy a valamelyik rokonát valamilyen miniszternek, de hát most akkor ezen az alapon mi a különbség az Orbáni
2: hát
1: gondolkodás
2: a kronológiailag.
1: Között? Mert?
2: Tehát az, hogy nem mindegy, hogy azért lett milliárdos, mert a vejem, vagy azért lett vagy érted? Tehát nem mindegy, hogy bekerült a családba, uh-huh. és azért lett milliárdos, vagy milliárdos volt, és bekerült a családba. Hát most ez esetben például itt ennél Merételinél, hogy az előbb mondtam el, hogy bizalmi alapjon, hogy az igazságügyi miniszter, főleg most olyan kemény átalakításon kell átvinni az igazságszolgáltatást, ahogy te is jó tudod, ugye, hogy a három hatalmi ágat külön kell választani. Augusztusban van egy sarokpont, amit ugye az Európai Uniónak meg kéne felelni. Nagyon-nagyon-nagyon erőltetett a tempó, és elvileg ez az űrge már dolgozott is rajta a csapatával. Ami nem jelenti azt, hogy most ezt neki kell mindenképpen véghez vinni, mert szerintem ugyanúgy, hogy most nem ő lesz a miniszter, hanem egy államtitkár, vagy valami, attól még végigvihetik. Uh-huh. De én még mindig azt mondom, hogy mivel alkalmas volt a feladatra, nem ez a korrupció. A korrupció az, amikor Fási Zsülikének kiutalok 105 millió forintot az énekre, vagy akármire. Korrupció az, amikor csak azért, mert rokonom, vagy mert a lányom, vagy mert a vejem olyan pályázatokat nyeretek meg vele, ráíratom a pályázatot, és vagy megcsinálja, vagy nem, akkor is megkapja a pénzt, vagy olyan üzleti ágba viszem bele, hogy előre az állam finanszírozza. Tehát egy fillért nem kell beraknia, és garantált a siker. Na, ez a korrupció. Az, hogy valakit oda teszek, és sőt, én azt mondom, és még egyszer megerősítem, de nem akarom ezt többször elmondani, igen, ha a sógora és bizalmi állásban, az én szerintem Magyar Péternél az inkább súlyosbító tényező, de egyébként visszalépett, mert tök mindegy, hogy mit csinált volna, mert ha véletlenül hibázik, egyből ez lett volna a károgás, hogy mert a sógornak megbocsátja. El kellett menni, mert a társadalom ilyen. Nem azt nézi, hogy szakember vagy nem, azt, hogy a sógora.
1: De és beindult ez a kommunikáció. Szerintem a Fideszre vonatkozó támadásokban is sok esetben, csak ott egy kicsit szemellenzősebben.
2: Így van, csak annyi van még, hogy a Tisza párt az még fel se kenték, tehát még el se kezdték a működést. Fidesz 16 évvel bebizonyította, hogy hát a korrupció melegágy és az uronbátyám rendszer. Tehát ezek tények vannak, tehát ezek
1: árnyék. De bocs, nem, mert erre pont tudok jó példát mondani, mert ugye én amikor az PIP-nél dolgoztam, én számos fideszessel dolgoztam együtt, és rendkívül jó képességű emberekkel.
2: De
1: ennek
2: ki.
1: Ellenére meg volt támadva, meg minden meg van támadva a Paks 2 beruházás kapcsán is azzal az eddigiekig, hogy ugye itt hát a Fidesz az embereit betette be, de alkalmasak voltak. Most akkor ezen az alapon őket miért támadjuk?
2: Hát ha jól emlékszem, Orbán Viktor mondta azt, hogy a veresének az egyik legnagyobb oka a Paks 2. Ezért. Tehát akkor nem volt alkalmasak.
1: De egyébként hát azt a feladatot,
2: amiért... Akkor Orbán vitatkozol.
1: Nem, mert... Hát mondta, de bocsánat, a PIP az nem a Paks 2-t építette, hanem térségfejlesztési feladatokat látott, tehát többek
2: között... És azokat között ellátta?
1: Egy baromira jó vállalkozói információs pontot működtetett, igen, ellátta. Nézd meg, azóta ellátja-e, amióta egyébként... Süli miniszter úr, vagy akkor miniszter,
2: kikerült
1: a képből. Nézd meg, hogy mekkora különbség van a kettő időszak között, amíg a Süli volt az élén, és amióta a Szijjártó Péter. Hát, van különbség Fidesz és Fidesz
2: Ha jól emlékszem, pont Lázár úr mondta azt, hogy az egyik legnagyobb hiba, hogy a Paks 2 még nem működik. A PIP-et és a Paks 2-t szétválasztani az eléggé lojális dolognak tűnik nekem, mert az elég azért valljuk be, ez összefügg. Tehát hát, ugye nem csak a volt képviselő személyében, hanem egyébként is, hogy a PIP az erre lett létrehozva.
1: Nyilván
2: hogy
1: az egy kiszolgáló,
2: kerítésen kívüli beruházásokat szolgálja ki.
1: Igen.
2: Na, most,
1: épültek utak, például épült munkásszálló.
2: Akkor miért nem épült meg a Paks 2? Ha a PIP ilyen jól működött, minden, a fideszesek olyan jól működtek, az Uram-bátyám rendszer nem működött, mert minden fideszes, aki ott volt, az a helyén volt, akkor mégis hol volt a hiba?
1: Nézd,
2: ez a baj, amikor a Fidesz nem néz szembe a saját hibájával, és akkor ilyenekkel magyarázzák például ezt a kétharmados, vagy mit tudom én, valamilyen szintű vereséget, hogy a néplélek, meg ilyenek. Nem.
1: Szerintem ez egyszerűen... egy kicsit összetettebb, de most muszáj lesz egy kis szünetet tartanunk, úgyhogy most, ami benned maradt, azt jegyezd meg, és majd a következő.
2: Ez mindig bennem van, ezt nem kell megjegyezni.
1: Ja.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weisz Józsival a szabad péntekben, én pedig Harmad Gabi vagyok, és akkor folytassuk onnan, mert szegény Józsiba bele kellett, hogy folytsam a szót, annyira elment az időnk, hogy nem tudta befejezni a gondolatmenetét, amit itt a Paks 2 PIP kapcsán a fejemhez vágott, hogyha olyan alkalmas emberek voltak, akkor miért nem épült meg?
2: Nem, ugye nem
1: én szerintem,
2: vágtam,
1: szerintem az, ennél azért egy kicsit összetettebb a kérdés, és ugye van egy vállalkozó. Hát igen, csak azért itt van egy, van egy vállalkozó, tehát vannak geopolitikai körülmények, van háború, van nem tudom, és tehát sok minden van, és természetesen a Fideszen belül...
2: Na de erről Lázár János nem tud, aki azt mondta, hogy az egyik ő indította ezt a lavinát egyébként, ha jól emlékszem, hogy a másfél évvel ezelőtt mondta be Pacekba, pedig akkor még nem volt ez a választási hercehúc, illetve akkor kezdődött, és azt mondta, hogy ő az egyik legnagyobb hibának azt tartja, hogy még nem működik az ötös blokk. Ezt így bemondta, akkor még az M1-en még nem voltak hírek.
1: Ez nyilván...
2: hanem, és ez elhangzott. Orbán Viktor most is megerősítette, hogy mi a vereség oka. Paks 2. Ha most ezzel lehet vitatkozni, hogy nem, mert jól csináltuk, meg mindenki jó volt, akkor hol? Hova?
1: Nem, én szerintem ezt egy teljesen más, más értelmezést vélekén érteni emögött, amit ők elmondtak. Nyilván az egy
2: Paks
1: hiba,
2: 3 vagy 5?
1: Hogy nem, hanem nyilván az egy hiba, hogy nincs kész, hát kész kéne lennie. Igen, csak azért az nézzük meg a körülményeket, az EU-s eljárást, nézzük meg a 2020 utáni körülményeket, nézzük meg, és nyilván ez a Fidesznek a belügye volt, hogy milyen fideszes belső könyöklések voltak ennek az ügyben egyébként is, amik lassíthatták ezt a feladat. Igen, ott van nekik mit söpregetniük, de ettől függetlenül, szerintem egy olyan hogy is mondjam, tehát egy olyan kérdést vetettem föl, amit szerintem nem csak a tiszásoknál kell vagy elnézni, vagy épp nem elnézni, ez pedig az, hogyha valaki alkalmas, akkor miért szídja az, aki a Tiszát pártolja, hogy ő fideszes, és ezért ott volt valahol, ahol szerinte nem kellett volna, hogy ott legyen, de csak azért, mert fideszes. Szerintem meg ugyanúgy a fideszesnél is az alkalmasságot kell nézni, és
2: így
1: ha
2: van,
1: alkalmas, és elvégzi a feladatát a megfelelő minőségben és mértékben,
2: figyelj,
1: akkor pont ugyanúgy nem kéne
2: őket Nagy Márton gazdasági
1: cseszteni.
2: Miniszter. Milyen remekül teljesített? Ja nem. 3 évig gyakorlatilag egy számot nem talált el. Se a gazdasági fejlődés, se az állam, semmit.
1: De
2: gyakorlatilag ennyit áll a költségvetésen, nem módosítottak.
1: De ebben ő nem volt alkalmas.
2: Tehát hát 3 évig alkalmas. Volt, könyörgök, úgyhogy alkalmatlan volt az egészre.
1: Hát azt ugye
2: ja,
1: most
2: hát
1: a választók,
2: volt meg, ugye?
1: Nem, Józsi, nem. Hát most a választók is büntették a Fideszt, hogy ilyen embereket tett például.
2: Na de ha a Fidesz szembenéz ezzel, hogy uram bátyám rendszer helyett, aki nem alkalmas csere van, szembenéztek? Nem. Hát, megbüntették a választók. Ilyen egyszerű. Akkor mégiscsak a Fidesznek ezt látnia
1: hát
2: kellett
1: időben,
2: volna.
1: Nem időben, valóban. A Nagy Márton esetében egyáltalán
2: nem csak
1: időben.
2: A Nagy Márton, egy csomó esetben. Hát amikor látod most a művészetek, az NK esetében is, ugye hát akkor lesz majd itt a síros, hogy hívják az ő ügyét. A Balási Gyula. Tehát olyan csontvázak dőlnek ki, ami egyszerűen Nem azt mondom, hogy csak egy hát ez egy kis csíntevés, ez egy rohadt nagy botrány, ami a mi pénzünket mentették ki valahova. Uh-huh. Valahol, tehát azért nincs egy 6-szoros túlárazás. Tehát ez ilyen nincs a világon. És hogy mindent leuralok, mert megtehetem, mert hogyha nem állok be a sorba, akkor tönkretesznek és elvisznek, és semmi nem elég. Miért nem elég az, hogy a piaci alapon kétszeresével dolgozok, és az is rohadt nagy pénz, mikor milliárdokról van szó? Miért kell 6-szoros? Én ezt nem értettem.
1: Én meg azt nem értem, hogy miért kell akárhányszoros, miért nem a piaci áron?
2: Igen, hát nyilván ez lenne a normál, és amikor erre van egy törekvés, adjunk már egy esélyt annak, hogy oké, rendben, ért hozzá, ért, csinálja, nézzük meg. És pontosan a Tiszának ez egy nagyon nagy csapda is bukta, és zsákutca is lehet, mert olyan sok mindent ígért, illetve nem is sok mindent, nagy dolgokat. Például a gazdaság kifehérítése, például a... ugye akkor nincs az uram, bátyám családi rendszer. Oké, annak ellenére...
1: Igen, így most nem lesz, hogy visszalépett a sorgi.
2: Oké, és ezt meg is beszéltük, hogy én ezt nem láttam volna annak, és nem azért, mert tiszás vagyok, hanem azért az előbb kétszer is felvázoltam, hogy szerintem miért nem.
0: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Az, hogy egy kicsit a gazdaságot ugye a hozzáértési alapon fogják működtetni. Nekem ez tetszik. És az a baj, hogy ezek olyan nagy ígéretek, hogy ezeket mindenki látja. Te is látni fogod, én is látni fogom, és ha nem, akkor jön egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik. Tehát a Tisza se az, hogy most megválasztom, mint a Fidesz, és akkor addig, amíg az ifjoncok nem lesznek 72 évesek, ugye, mert a fiatal demokraták is, már komolyan mondom, hogy nincs köztük, aki egyáltalán, és nem az életkorra van a baj, hanem egyszerűen elment mellettük az idő.
2: Hát igen.
1: Igen, és nem lehet fiatal demokrata az, aki nem is fiatal, és nem is demokrata. Ilyen egyszerű, és ezért büntették meg őket.
2: De tudod, minden párt olyan nevet választ magának, ami 30 év múlva nem lesz rá igaz.
1: Ennyi, a tisztelet és szabadság.
2: Igen, na, de azt visszatérve, egyébként, ha már most itt arról beszéltünk, mert onnan indult el az egész beszélgetés, hogy Melétei Barna Márton, ugye Magyar Péter sógora végül is visszalépett az igazságügy miniszteri jelöltségtől, és helyére viszont dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetemnek, az Állam és Jogtudományi Karának a dékánját nevezték most meg, vagy nevezte meg Magyar Péter, amiről viszont azt tudom elmondani, hogy én a hölgyet egyszer láttam egy jogász egyleti jogásznapon igen, előadni. Szenzációs előadó volt, nagyon gyakorlatias volt. Bocs, hogy ezt mondom, az összes pasi előadót lepipálta, de ez nyilván nem attól függ, hogy pasi vagy nem pasi valaki, csak hogy tényleg egy nagyon-nagyon rátermet, rendkívül kellemes stílusú és nagyon-nagyon gyakorlati a szemléletű nő, úgyhogy én például őt egy tök jó választásnak tartom.
1: Gyakorlatilag megérkeztünk. Tehát amikor volt egy jó választás, de azért, hogy ne az urambátyám rendszer vágya legyen, egy jó választás, egy másik jó választásra cseréltek le, akkor gyakorlatilag mindenki jól lakott.
2: Hát igen, és ez így egyébként szépen. Nem bánjuk, hát hogyha ez úgy fog továbbra is zajlani majd, hogyha van egy rossz döntés, vagy nem is döntés, hanem egy felvetés, akár mondjuk a miniszterelnök úrnak is, leendő miniszterelnök úrnak, vagy ma már, ma nem volt, nem volt még, ma holnap lesz a beiktatás, igen.
1: Szóval már fagyasztják a Dunát. A rossz nyelvek szerint.
2: Igen.
1: Ahol megkoronázzák.
2: Szóval, hogy akkor visszakozik, ha esetleg azt látja, hogy ezt lehet, hogy ebbe belenyúltam. Mert szerintem egyébként ez egy erény a politikusnál, csak ugye a magyar politikában egészen ideig nem ez volt a szemlélet, hát hanem az, hogy az a gyengeség jele, hogyha visszalép.
1: De ezért szavaztunk így, hogy egy új politika legyen most már, és ne az, hogy tök mindegy, hogy mit találtam ki, azt véghez viszem, ha jó, ha rossz, és mindig más a hibás. Tehát, mert gyakorlatilag a 16 év alatt egyszer nem váltottak le kádert, nem nagyon, mert mondják, dehogy nem, hát ugye Varga Lütott meg ugye a köztársasági elnököt a K. Endre botrány, a pedofil botránynál. Uh-huh. Ott is a két nőt áldozták be, csak felhívom a hölgyek figyelmét rá, hogy az volt a leggyorsabb és a legegyszerűbb.
2: Ezért törünk fel, mint a talajvíz a tiszta kormányban.
1: Nem, kell. Én azt gondolom, hogy a női gondolkodás, és ezt otthon is látom, de az élet bármely területén, együtt a kettő, a férfiak racionalitása és a nők emocionális hozzáállása és elméleti tudása. Hát egy, nem lehet összehasonlítani egy nőt, és most nyilván a női vezetőknek is megvannak azok a fantasztikus tulajdonságok, amit egy férfi sose lesz olyan. És ez kell, ezt vegyíteni kell. Hát ez nem lehet ilyet, hogy csak férfiak vannak. A Szaúdi királyságban több a miniszter, mint nálunk, mint a Fideszben volt, könyörgő. Az összes kanji ott állt, és nem volt köztük egy nő, aki néha rájuk szólna, hogy gyerekek, rossz az irány. Hát ezért vannak ott, ahol vannak. Újíthatják meg magukat, meg lehet itt nemzetizni az oldalukat, ami egyébként én mélységesen sértőnek tartom, hogy addig, amíg a Tisza nem úgy viselkedik, mint a Fidesz, addig nem lehet nemzeti. Hát anyád. Már bocsánat, tehát a nemzeti az, aki itt él, én is nemzeti, a nemzetnek a részét képezem, adót fizetek, dolgozok, gyerekeket neveltek, unokákkal foglalkozom. Mi kell ahhoz, hogy nemzeti legyen? Valaki mondja már meg, mi kell több?
2: Aha.
1: Magyar nevet adtam a gyerekeimnek, magyarul gondolkodok, ha külföldön járok, igyekszem úgy viselkedni, hogy a magyarokról jó vélemény, mit akarnak még? Hogy fideszes legyek? A sose. Voltam.
2: Te már azon túl vagy.
1: Igen.
2: Jól van. Na hát én viszont nagyon örülök, hogy felkentél minket, nőket arra, hogy rátok szóljunk, hogyha nem jó az irány. Úgyhogy szerintem most itt tartsunk is egy szünetet, mert ezt most fel kell dolgoznom.
1: Jaj, de boldog vagy.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk akkor ezt az etapot, szerintem a Szőlő utcai botrány, vagy annak a történéseivel, ami a mai napon jelent meg az Indexen. A Szőlő utcai Javító Intézetnek a korona tanúja vallomást tett az ügyészségen, és névvel nevezte meg a Zsolti bácsit, ugye, akit csak így emlegetünk, hogy Zsolti bácsi. Annyit mondott, ugye Bangó Sándornak hívják a koronatanút, hogy azt kérte a hatóság, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra a férfinek a nevét, mert hogy az ezzel veszélyeztethetné a folyamatban lévő nyomozást, de a TikTok oldalán ezt megosztotta.
2: De a nevet nem, csak azt, hogy...
1: Nevet nem, hogy, csak, igen, csak a tényt, hogy végül is a vallomást tett az ügyészségen, és névvel bemondta a gyanúsított, vagy hát a...
2: Azért
1: nem
2: ez
1: a gyanúsított nevét, de
2: hogy ez a kampány időszakban is többször előkerült ez a téma, ez a Szőlő utca, és például azon kívül, hogy a magyar néplélek nem értette meg, mit akar a Fidesz, ugye például ezt sem értettük, hogyha egy ilyen borzasztó dolog, tehát amikor szörnyek köztünk járnak, és ezt látjuk, tudjuk, és bebizonyosodik, hogy 10 évig ugye akkor az igazgató, aki ugye gyermek prostitúciót üzemeltetett ott legálisan, mert ugye feljelentés volt, jelzés volt, nem vizsgálták ki, sőt még kitüntették, áthelyezték megint igazgatói. Tehát itt olyan matekok történtek, ez a Juhász, hogy Péter Pál?
1: Igen.
2: Juhász Péter Pállal kapcsolatosan, ami egyszerűen józan észre és józan szívvel, és kicsit átgondolva, egyszerűen hihetetlen és értelmezhetetlen, és ezt nem, ahelyett, hogy leütötték volna, és azt mondták, hogy na jó, annak a bizonyosnak is van vége, járjunk utána, ki ez, mi ez, bűnhődjenek a bűnösök, ha köztünk vannak, akkor is, mert van határ, és nem volt, és valami olyan magasan, és ugye az a baj, hogy lehet, hogy sokkal jobban jártak volna a Fidesz. Lehet, hogy vesztettek volna ugyanúgy is, de emelt fővel és méltósággal. De hogy a Szőlő utcai botrány még azután is rajtuk van, hogy a társadalmi támogatottságuk ilyen 30%-on van, vagy 35%, vagy egyébként meg tök mindegy is, hogy miért nem lehet ezt végigjárni, és akkor te sem értetted, én sem, hogy amikor megvannak a nyomozati anyagok, megvan minden, miért nem jártak utána

0: 10 évig. Miért most kell felgyorsulni ennek az egésznek? Miért? Tehát mi volt az? Tehát olyan magasrangú? Ha olyan magasrangú, akkor pont azért. Az én szememben, ha tegyük fel egy magas kormányzati tisztviselőről derül ki ez a mocsokság, és azt mondja a Fidesz, hogy mea culpa, és ez nem, ezhez már nem asszisztálok, akkor én még lehet azt mondom, hogy na, tehát mert képes szembenézni a hibáival, képes korrigálni a hibáit, és ezt már nem nézi el. De nem tette meg ezt se, ez nem a néplélek kérdése, hanem az, hogy ez az igazság érzet, hogy gyerekek, találjuk már ki egy létező bűneset, és ugye ezzel is mindent elkövettek, az összes hibát elkövették. Először próbálták tagadni. Nincs is ügy. Utána próbálták bagatellizálni. Aj, van ügy, de hát ez nem érdekes. Nincs is kiskorú érintett, ugye kiállt a Tuzson. Utána kiderült, hogy jó, hát van kiskorú érintett, de hát ezek ugye bűnözők. És kiállt oda a kormányszóvivő, már is sejtettem a nevét, szerencsére ilyen a mondvány kell szemüveges. Ki volt Gulyás kiállt, és elmondta, fölolvasta, hogy ezek a gyerekek, vagy akik ott vannak ezben a javító intézetben, milyen bűnöket követtek el. Tehát ment a dehumanizálás, hogy hát ezek nem is emberek, nem is gyerekek, ezek csak bűnözők, majdnem, hogy rendben volt ez az egész. Tehát olyan orbitális hibákat követtek el, ami se nem konzervatív, se nem keresztény, de még nem is emberi. Hát ez nem léplélek kérdése, és most kell kiderülnie, és ezzel, hogy most fog utólag fog ez kiderülni, mert ki fog derülni, ez is, és még sok más mocsokság, ezzel a Fidesz gyakorlatilag a DK útjára fog lépni, meg fog szűnni és el fog süllyedni, mert ezt érdemlik, mert aki nem tud morálisan talpon maradni, az egyszerűen ezt a sorsot érdemli.
1: Nyilván azért a bizonyíthatóság kérdése az függetlenül attól, hogy most van egy
0: 10 év
1: vallomás, az értem, csak ugye most mondok egy példát, én voltam gyermekotthonban, egy sima gyermekotthon, tehát nem javítóintézetben, de sima gyermekotthonban több évig voltam önkéntes. És ott is volt feljelentés például nevelővel szemben, vagy éppen a vezetővel szemben, és ki lett vizsgálva, de például nem volt bizonyítható. És azért azt is nyilván most
0: értem,
1: nem akarom ide keverni,
0: tehát
1: összetett ügy, most az, hogy a koronatanú vallott valamit, akkor nyilván az egy olyan mondás, amit ki kell vizsgálni. És hogy ennek egyébként a vége az lesz-e, hogy valaki ellen vádat emelnek.
0: Öten, hatan azt mondják, hogy igen, ő volt. Az bizonyító erejű? Vagy még az se? Mi kell ahhoz, hogy bizonyító erejű legyen? Felvétel vagy DNS minta? Mi kell ahhoz?
1: Hát ezt nem tudom megmondani neked, hogy milyen körülményekkel, vagy hát tehát nyilván, hogyha több tanú vallja, és egymástól függetlenül nincsen, tehát nem lehet belekötni a tanúvallomásba, mert tehát teljesen egy irányba tartanak, nem tudom, hogy ezt például...
0: Egyébként meg tök, nem az, hogy tök mindegy, de majdnem, hogy mindegy is, hogy bizonyítható vagy nem bizonyítható, akkor is igen rosszul kezelték, tehát az előbb, ahogy el is mondtam neked, az összes hibát elkövették, a tagadástól kezdve a bagatellizálásig, a dehumanizálásig, mindent annak érdekében, hogy elhidd, hogy ez egy valós probléma, és ráadásul minél nagyobb volt ez a tagadás és ez az ellenreakció, annál ugye kontraproduktívabb lett, annál jobban elhitted, hogy ez egy nagyon-nagyon magas kormányzati képviselő kell, hogy legyen, mert az egész pártnak a jó megítélését képesek egy karakter miatt beáldozni. És ez történt. Most kíváncsi, hogy ez egy karakter, ez megérte. Avagy sem.
1: És nem lehet egyébként, nyilván nem menti fel őket, ezt előre leszögezem, de hogy nem lehet, hogy abból indult ki e tekintetben a Fidesz a kommunikációban, hogy hát az emberek általában itt Magyarországon úgy működnek, hogyha valami, hogy mondjam, valamit elkövetnek, bármi legyen is az, akkor az első az, hogy nem vállalják a következményeket, hanem hárítani kezdenek. És hogy ez egy ilyen jó magyar szokás, tudod, hogy valamit csinálnám, nem baj, hárítsunk, mondjuk azt, hogy nem igaz, mondjuk azt, hogy ezért, és aztán majd elül a történet. Ők szerintem erre ültek rá, ami egyébként
0: hát
1: nem baj, hogy nem így
0: le.
1: Igen, ebben reménykedtek, csak hogy ez valahol nem lehet, hogy a magyar társadalomnak egy részének a lelkületéből ered, hogy erre betemettek?
0: Szerencsére a kis részének.
1: Hát azt
0: a nagy része,
1: igen.
0: A nagy részének nem. A nagy részének ez kiverte a biztosítékot, és amikor bement szavazni, nem.
1: De 2 millió 100 000 embernek nem vertek ki a biztosítékot.
0: Elég szomorú. Ez elég szomorú, ezt még a választások előtt is, tehát én nem attól lettem tisztás, hogy nyertek. Ezt tudod nagyon jól, mert már 2 éve ugye a fideszesek nem állnak velem szóba. Ez egy, sajnos ennek ez a hozadéka, de én akkor is azt mondtam, hogy ez egyszerűen nem lehet ez az ügy semleges, és nem lehet ezt elvinni, ezt a balhét, tök mindegy, hogy mit gondolnak. Uh-huh. Így. Csak egyetlen egy út lett volna, hogy igen, körbejárok, és legalább a látszatát fenntartom annak, hogy akarom látni jogszerűen, igazságszerűen, és lehet, hogy nem, és felmutatok valakit, vagy legalább egy nyomozati anyagot, hogy igen, megy, de az, hogy tagadom, az összes hibát elkövették, és ezzel csak azt erősítették bennem is, és nagyon sok szavazóba, hogy itt valami erősen bűzlik.
2: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén-tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Megnevezte az ügyészségen Zsolti bácsit, a Szőlő utcai botrány korona tanúja, adta hírül az Index. A portál értesülései szerint a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat korona tanúja Bangó Sándor állítja, hogy vallomást tett az ügyészségen és elmondta, ki lehet a Zsolti bácsi néven emlegetett személy. A nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
6: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
5: Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
7: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk. Mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
5: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
7: Az előzékenységbe, a türelembe. Ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Rángették a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak. Erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Box.

0: Max FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek, inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe, nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle, írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes, a harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok, aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett, hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai óránk után használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térben.

0: Egyébként az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára. Tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrate Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remrate ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remrate partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye, ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paksa.

0: Millás FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-ig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. Fadnagykösség közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. május 10 és 12-e között a térségben a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a településen és környékén megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani. Ennek keretében katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Az önkormányzat a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, valamint a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására kéri a lakosságot.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Sűrű fél év van Pupréka mögött. Az Atomerőmű Sport Egyesület olimpikon dzsúdós a rádiónknak arról beszélt, hogy bár az év eleje döcögősen indult, de bízik abban, hogy az év második fele jobban sikerül majd.
5: Mindenképp sűrű volt, egy hosszú időszak volt, szerencsére azért meg volt törve ott az ünnepekkel. Azt gondolom, hogy azért 25 év vége az valami nagyon jól alakult, független attól, hogy három döntőből kétszer második lettem, egyszer sikerült nyerni, de mindenképpen jót tett a, hogy mondjam, az év eleje után a lelkemnek, hogy azért az év végén sikerült érmeket gyűjtenem. Azért év elején sajnos nem annyira, de azt gondolom, hogy az évzárása az mindenképp jó volt, és hogy most áttérjek a 26-ra, ez megint egy kicsit döcögősebben indult a versenyeket illetően. Párizsban 7. lettem, most az EB-n 5. Közte volt egy verseny, ami nem annyira sikerült jól. Bízom benne, hogy azért ennél lesz még jobb is.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
6: 50.
0: De 50-kedni.

0: keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Vitám délutánt és jó szórakozást kívánok mindenkinek a következő előttünk álló 180 perchez, amit megtöltünk jó zenével, azokkal a felvételekkel, amelyek az elmúlt egy hétben a legnépszerűbbek és a legtöbbet forgatottak voltak itt a Paks FM-en, sőt jönnek majd újdonságok is, hiszen ez a Top 50 a mikrofonnál Olasz Gabival, és persze többek között majd Szigala Jacksomi közösével jön a Riptide a 46. helyről. Itt lesz egy magyar dal, ez Ewing és a Moretti a 47. helyről, Lisa a Doja Cat és Ray közöse a Born Again címet kapta, és a 48. lesz. Azaria Utema, egy új belépő a 49. helyre, és egy óriási zuhanó, egy többszörös első helyezett Bruno Mars felvétel, ez az I Just Might. Hogy került itt a lista legvégére? Számomra teljesen érthetetlen. De egy a lényeg, hogy itt van, és ez a fő. Jó szórakozást, már is indulunk.
0: Top 50. A Paks FM
2: 50.

0: Szigala, Jacksomi, Riptide. Ez itt a Paks FM Top 50-e. A 46. helyezettet hallottuk, mely után folytatódik tovább itt a hivatalos slágerlistánk olyan dalokkal, mint Diaz Méreg, ami a 41. lesz. Ed Sheeran előveszi a kameráját a 42. helyen. Bíró Csongort mi vesszük elő, a macska kövön a 43. lesz. Sonny Fodera újdonságát már hallhattátok az ajánlóban is. A Think About Us most elejétől a végéig hallgatható lesz majd. Ez a 44. nem sokára érkezik, úgyhogy már be lehet készíteni a 60 perces magnó szalagot, és amikor meghalljátok azt, hogy 44. lehet is indítani a felvételt, én pedig egy másik felvételt indítok, New Level Empire újdonság, ez a valami legyen.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

senki sem bánt. Diaz énekelt, vagyis a Well Hello csapatának egyik tagja. Ez volt a méreg a 41. helyről. Mi történik a folytatásban? Teszem fel a költői kérdést, és rögtön meg is válaszolom. Blondie és Never Walk Alone a 36. helyről. Itt lesz majd Marics Peti, Ember Mark, Brush Bence, a trió pedig egy régi Demjén dalt ad elő. Az El kell, hogy engedj, a 37. lesz. Ray, Where's My Husband? Az idei év elejé Grammy díjátadón is nagyot ment a dal, azóta is előszeretettel forgatjuk, ez a 38. lesz. Rácz Gergő valami a 39-en, és van itt még valami azért a folytatásban. Man I Need, Olivia Dean énekel már is. Top

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a faunadíszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

0: Your husband is coming.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
2: Top 50.
1: Most a Pax FM-en.
2: 37.

0: Never Walk Alone, Blond is dala szólt itt a Paks FM-en. Folytatódik tovább a toplistánk, és már majd átcsúszunk a következő órába is, olyan dalokkal, mint Valmár L.L. Junior, a Volt pár alkalom, majd a 31. lesz. Ha szereted Loida látta az újdonságot, a Get Lucky-t, akkor itt a helyed, a 32. helyről hallhatjuk. Tideni dalát már kívülről fújjuk, a 33. a Fura vagyok. Lesz itt velünk Empire of the Sun, Walking on a Dream, most pedig jöhet egy régi dal. A Változnak az idők, több mint 20 év elteltével DJ Szatmárival és Szakos Andival most így szól.
1: Top 50. A Paks FM
2: 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésük 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
6: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
5: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atom téren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
6: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
5: Medina község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az Erővízi Közmű ZRT 2026. május 15-én vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a településen. A község közösségi oldalán közzétett információk szerint a munkálatok a település teljes területét érintik. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel az ingatlanon, a könnyebb tájékozódás érdekében, továbbá a megadott napon biztosítsák a vízmérőhöz való hozzáférést a társaság leolvasást végző munkatársai számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
2: 31.

0: Juniort dalát hallottuk Valmárral közösen, ez volt a volt pár alkalom. Folytatódik tovább a Pax FM hivatalos slágerlistája, és hát a kedvencek között itt van azért Joel Corey is, aki többszörös első helyezettként jelen esetben a héten csak a 26. helyre sikerült bekerülnie Be Alright című igazán ütemes és nyárias dalával, úgyhogy lendületben nem lesz hiány. Aztán lendületet veszünk majd Tolvaj Renivel is, hiszen a Tools most a 27. Itt van Sofyan Nazu, aki szintén sokszor első volt már, de leginkább top 10-ben találkozhattunk vele. A 28. ezúttal a 90-es évek végén Robert Miles által filmjelzett Children átdolgozása. Aztán zenei folytatásunk egyik résztvevője majd Burcsányi is, az Éreztem a 29. Most pedig adunk egy kis lendületet és jó kedvet Miles Smith-szel, érkezik a Stay.
1: Top 50 a Pax FM
2: 30.

0: volt Joe Corey, többször is első volt, már most a 26. helyre sikerült behozni a héten a Be Alright-ot. Megyünk tovább jó zenével és Paks FM slágerekkel, olyanokkal, mint Gáspár Laci, K. Kevin, Forog a Föld, a 21. lesz majd. My Smith egyik magával ragadó dalát hoztam, ez az End of the World a 22. helyről. Énekelhet Kovaszki meg a Vega csapat, a Dynamite a 23. lesz, Switch Disco és a Tones and I átdolgozta a régi Kiesza Hideaway-t, ez a 24. lesz, és az Éjjel ott várok rád is kapott egy ránc felvarott verziót. A régi Hip Hop Boys a 90-es évek egyik nagy klasszikusa, most Dr. Béressel és a Bangorize-zal elevenedik újra a 25. helyről.
1: Top

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
10: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 21.

0: forog a föld.
1: Gáspár Laci és K. Kevin duettezett, ez volt a Forog a föld. Na hát mi is forgunk tovább, és forognak a jó dalok is. Többek között Taylor Swift, The Fate of Ophelia majd a folytatásban, bár valószínűleg ez a dal már átcsúszik a harmadik órára, a 16. lesz mindez. Aztán Lotfi Begi Vétek álmodoztam szintén a folytatásból a 17. helyről, Raylan Lane is énekel majd a Love Me Not a 18. lesz, jöhet egy Help Chris, igazi szerelem a 19. helyen, na meg egy Benzombon, ez a Mystical Magical.
2: Top 50 most a Paks FM-en.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-ig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Megnevezte az ügyészségen Zsolti bácsit, a Szőlő utcai botrány koronatanúja, adta hírül az Index. A portál értesülései szerint a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja Bangó Sándor állítja, hogy vallomást tett az ügyészségen és elmondta, ki lehet a Zsolti bácsi néven emlegetett személy. A nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
2: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Ma rendezik meg Kajdacson a 6. Kajdacs Nagydíj Pálinkás Csaba emlékversenyt. A kerékpárverseny a térség egyik hagyományos sporteseménye, amely minden évben több résztvevőt és érdeklődőt vonz. A szervezők változatos futamokkal és látványos versennyel készülnek a sporták kedvelőinek. Az esemény célja a kerékpársport népszerűsítése és Pálinkás Csaba emlékének megőrzése.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Éva Taylor Swift, The Fate of Ophelia című dalával. Üdv újra itt, ez még mindig a Pax FM Top 50-e, a harmadik óránkat tapossuk. Ez a záró órája itt ennek a zenei összeállításnak. És a folytatásban benne a legjobb 15-ben már a 11. helyen látom Dr. Béles Radics Gigi nevét, akik a Még nem veszíthetek című egykori Zambó Jimmy dalt dolgozták át. Exen Don't Leave Kylie a 12. lesz, Geszti Péter dalát ki nem hagynánk, a Mindenki legyen rohadt gazdag, jó kívánsága a 13. helyre érkezik majd. David Guetta, Teddy Swims és Stones and Die nélkül sem maradunk, a Gun Gun Gun a 14., most pedig jöhet Tóth Abigail, ezúttal angolul, a Sugar Daddy-ben, az Accent-tel közösen.
1: Top

0: még nem veszíthetek. Egy Zabó Jimmy dal, kicsit másképp. Ezúttal Radics Gigitől és Dr. Bérestől. Ez a 11. volt a Paks FM hivatalos top 50-es sláger listáján. A legjobb 10-ben találjuk már is magunkat, és egy régi dal átdolgozása az Out of My Head, ami Hypatonnal most egy kicsikét megújul. A 6. lesz mindez. Nagy Bogi Dash közösse a Jól leszek újra a 7. Itt lesz Luis Capaldi újdonsága, a Survive-ot nagyon imádjuk, és a 8. helyre került be. Timothy, Te vagy minden, csak hogy magyar dalok is szóljanak, azokból is a legjobb, mindez a 9. helyen, és a régi Hurts, egy jó 15 évvel ezelőtti dal a Purple Disco Machine-től, de hogyha kicsit több, akkor nézzetek utána is, javítsatok ki. Szóval a Wonderful Life ránc felvárott verziója így szól.
1: Top 50 most a Paks FM-en. 10.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: Out of My Head. Annak idején, mintha ilyesmi dalszöveget énekelt volna Kylie Minogue is, ezúttal a Hypatonnal újult meg egy kicsit ez a dalszöveg és felvétel. A hatodik volt mindez a Paks FM top 50-ében, benne a legjobb 5-ben. És már például látom is, hogy a második majd Martin Garrix lesz a Told You So-val, Taylor Swift második dalával is bekerült ide hozzánk, az Opalite, tehát a harmadik, Alex Warren épp hogy lecsúszott a dobogóról, a Fever Dream most a negyedik, Kamráddal pedig megöleljük önmagunkat, énekli a Hug Yourself című dalát, mely nálunk most az ötödik.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: holland fenegyerek tette oda a Told You So című újdonságát. Ő volt Martin Garrix, aki nem akar kikopni a listáról, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Tehát az ezüstérmes dal az övé volt. Az első pedig azt gondolom talán nem is meglepetés, hiszen még mindig egyik ámulatból esünk a másikba, sőt, olykor-olykor egy kis fanatizmus is belecsöppen itt, és belekeveredik a dolgokba. A 90-es évek Faithless Insomnia egy akkora korszakalkotó felvétel, hogy azóta is kitart a dallam, és nagyon sokan kitartanak amellett, hogy egyik évről a másikra feldolgozásokkal próbálják meg életben tartani ezt a felvételt. Én azt gondolom, Bibi Rexa nagyon jó úton jár, és egy nagyon mesteri húzás volt. A New Religion lett tehát az első a régi Insomnia átdolgozással.
1: Top 50. A Paks FM.

0: És ezekkel a taktusokkal ért véget a Faithless Insomnia 90-es évek kultuszenének egyik újabb feldolgozása. Bibi Rexa volt az elkövetője, New Religion, hogyha még nem hallottad volna, nagy kár érte, de még nem maradtál le semmiről, hallgass meg majd legközelebb is, nálunk sokszor fogod még hallani, vélhetően. Ennyi volt mára és a hétre a Top 50, abban a reményben búcsúzom, hogy jövő héten ismét együtt fogjuk majd lepörgetni itt a kedvenceket. Szombat délután 3 és 6 között találkozunk újra. Köszi a figyelmet, Olasz Gabi vagyok, csodás estét és szép hétvégét. Csók közön!
1: Ez volt a

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
3: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
2: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
3: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok, biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
2: Nagy Dorog Nagykőség önkormányzata közösségi oldalán értesíti a lakosságot, hogy a vízszolgáltató május 11-től május 15-ig a víztározó medencék mosási és karbantartási munkálatait végzi, emiatt a szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá és enyhén klórossá válhat. A bejegyzés szerint ugyanakkor a településen a vízszolgáltatás szüneteltetésére ennek ellenére nem kell számítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-éig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Visszaitta a 1,5%-os laktózmentes Milhouse-tételt tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
5: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Markit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Sűrű fél év van Pupréka mögött. Az Atomerőmű Sport Egyesület olimpikon dzsúdós a rádiónknak arról beszélt, hogy bár az év eleje döcögősen indult, de bízik abban, hogy az év második fele jobban sikerül majd.
6: Mindenképp sűrű volt, egy hosszú időszak volt, szerencsére azért meg volt törve ott az ünnepekkel. Azt gondolom, hogy azért 25 év vége az valami nagyon jól alakult, független attól, hogy három döntőből kétszer második lettem, egyszer sikerült nyerni, de mindenképpen jót tett az év eleje után a lelkemnek, hogy azért az év végén sikerült érmeket gyűjtenem. Azért év elején sajnos nem annyira, de de azt gondolom, hogy az évzárása az mindenképp jó volt, és hogy most áttérjek a 26-ra, ez megint egy kicsit döcögősebben indult a versenyeket illetően. Párizsban 7. lettem, most az EB-n 5. Közte volt egy verseny, ami nem annyira sikerült jól. Bízom benne, hogy azért ennél lesz még jobb is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of Élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes a Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Megnevezte az ügyészségen Zsolti bácsit, a Szőlő utcai botrány korona tanúja, adta hírül az Index. A portál értesülései szerint a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat korona tanúja Bangó Sándor állítja, hogy vallomást tett az ügyészségen és elmondta, ki lehet a Zsolti bácsi néven emlegetett személy. A nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
3: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk, mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
2: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atomtéren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
3: Az előzékenységbe, a türelembe, ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
2: Ma rendezik meg Kajdacson a 6. Kajdacs Nagy Díj Pálinkás Csaba emlékversenyt. A kerékpárverseny a térség egyik hagyományos sporteseménye, amely minden évben több résztvevőt és érdeklődőt vonz. A szervezők változatos futamokkal és látványos versennyel készülnek a sporták kedvelőinek. Az esemény célja a kerékpársport népszerűsítése és Pálinkás Csaba emlékének megőrzése.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of Élesztőhöz. Mindjárt

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Jó reggelt, nagyon szép reggelt, mindegy, hogy esik vagy fúj kin, mert péntek
2: mert
1: van.
2: Mert péntek van.
3: Egyébként meg nagyon jó időnk van mostanában, és
2: fullos.
3: Nagyon örülök
2: igen.
3: Neki.
2: Az esőnek?
3: Ne, az annak is egyébként, mert nem ez az eső volt, ami eláztatott mindent.
2: Nem. Amik kellett egy olyan...
3: Képzeljétek, hogy ki is nyitottam az ablakot, és úgy aludtam. És
1: azért ilyen taknyos, meg van fázva. Itt már elfújt
2: százalat. Nagyon jól esett neki, de megbetegedett.
3: Legalább aludtam egy jót. Nem tudom, nekem az első az egy ilyen top illatokhoz tartozik. Ha lehet ilyet mondani.
1: Te érzel szagokat?
3: Igen.
2: Na, úristen, Ábi, azért ott még nem tartunk, hogy igen.
1: De most pedig egyébként műtét. Tegnap is Pécsen volt a orvosnál.
2: Mi?
3: Szagműtét?
1: Nem, a szagokat még érzek, de nem szelel rendesen az orrom, de ez más kérdés.
2: Hoppá. Jó, oké, akkor egyrészt sok sikert a beavatkozáshoz.
3: Nem is kitartást, az kell ilyen
2: kitartást,
1: igen.
3: A sok sikert az orvosoknak kell mondani.
2: Nem, hát te is tudjál ott feküdni meg.
1: Ja, bent, tegnap közöttek, hogy 3 napig ott bent kérem feküdni, utána 2 hétig még otthon. Köszi.
2: Kicsit izé.
1: Jó, ez még messze van. Még
2: igen, ez még... Ne fújd le. Ne fújd le, hogy az orrodról van szó, ne fújd le.
1: De mondja, olyan érzéseket éljek át, mint az éti.
3: Nekem volt kórházas...
1: Jaj, nem arra gondoltam. Csak az illatokra.
2: Igen, mindenki élje át az eső illatát. Egy pillanatra a kemény tényeket kell közölnöm, amennyiben odakint jelen pillanatban 13 Celsius fokon már epic módon indulunk, és ma 22-ig meg sem állunk. Úgyhogy nagyon-nagyon jó időnk lesz, egy nagyon kellemes a májusi napunk. Egy csomó napsütéssel, egy kis felhővel, de amúgy az bele kell, hogy férjen. Holnap és holnap után azonban a magas UVB-sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal, úgyhogy a hétvége egy ilyen nagyon napsütéses, nagyon perzselő irányba fog elmenni, amennyiben vasárnap a 27 foknak örülhetünk, vagy nem tudom mennyire örülhetünk, aztán jövő hét meg egy ilyen zivataros idővel fog indulni. Na, erről ennyit.
3: Akkor korcsolyázni nem kell.
1: Hát május közepén. De a vasárnap azért se kell örülni, mert amiről beszéltünk, hogy az a jó péntekben, hogy tényleg, hogy mindegy, ezt beszéltük, hogy vannak azok a hétvégek, amikor szombaton is munka van, vagy azok a műszakosok, akik hétvégén is tudnak dolgozni, vagy kell nekik, de nekik is mindegy, hogy a péntek szabad nap. A péntek az péntek, nem? De.
3: Igen. De. Egyébként most abszolút nekem nincsen ilyen péntek érzésem.
2: Nincs péntek érzésem.
1: De te is dolgozol szombaton, meg vasárnap is.
3: Jó, de mindig meg szokott lenni. Mindig meg szokott lenni, tudod, amikor felkelsz reggel, és már tudod, hogy milyen nap van. Most majdnem meg kellett nézzem egyébként, hogy
1: jó, most
3: milyen napot írunk ma.
1: És 2-kor feküdtél le?
3: Nem, ma képzeljétek el, időbe lefeküdtem, úgyhogy
1: nálad mi számít időben?
3: Kialudtam magam, úgyhogy hamarosan elkezdenek forogni ezek a fogaskerekek.
2: Hamarosan? De hát itt vagy a stúdióban.
3: Ja, már tényleg, már adásban vagyunk.
2: Igen, az egész vételkörzet hallja, neked most frissnek és üdének kell lenned, Zéti.
3: Jaj, hát akkor megpróbálunk valamit csinálni.
1: Felpopozzam.
2: Na, visszatérve egyébként, jó téma.
3: Nem érsz el idáig.
2: A pénteknek a feelingje az valamiért leggyakrabban mindig péntekes valóban. Gondolom azért, mert az ember már várja a szombatot, és akkor ilyen nagyon ott vagyunk a hétvégének a küszöbén. Oké, még kell melózni egyet, de aztán utána délutántól kezdve már a miénk a terep egészen vasárnapig. Valamiért ez van az emberben, viszont tényleg vannak olyan pillanatok, amikor az ember ebből kibillen, és egyszerűen így, egyszerűen nem olyan feelingje van, mint amilyen nap van valójában, mint most Zétinek. Ez miért lehet?
3: Nem tudom. Viszont még amit el akartam mondani az előbb, hogy néha feltételeződik bennem egy olyan gondolat, hogy az milyen jó lenne, hogyha mondjuk 3 napos lenne a hétvége. Már a péntek az egy ilyen hétvégére felkészítő esemény, ugye szombaton mindenki csinál azt, amit csinál, és akkor vasárnap meg ugye megint egy ilyen...
2: Ez már a hét, az egy ilyen, a következő egy hétre készítő.
3: Hát, mindenki ugye másra tölti el, vagy család, vagy ez, vagy az egy, azt mondom, hogy egy ilyen szeretetcentrikus nap.
2: Mi? A vasárnap?
3: Aha, nem.
2: Hát nem tudom, a vasárnap nekem a...
1: házi munka.
2: Hát
1: ez,
2: nem, dehogy.
3: Fűnyírás.
1: Hát vasárnap nem szabad
3: füvet nyírni. Nem, este 6-kor. Benzinmotoros fűkaszával.
2: Vasárnap az már kvázi hétfő nekem. Vasárnap az olyan, mint a péntek, csak inverzbe.
3: Tehát akkor neked úgy van, hogy a vasárnap az már a hétre felkészít.
2: Ez igaz, szörnyű.
3: Ez is van ilyen egyébként.
2: Szörnyű, de így van. Sőt, az egyik kedvenc íróm Douglas Adams, akinek a méltán híres A Galaxis Utikalaus Stopposoknak című science fiction vígjáték könyvsorozatát köszönhetjük, ezt úgy fogalmazta meg, hogy akkor jön el a lélek hosszú sötét uzsonna ideje. Vasárnap délutának. És abszolút.
1: És akkor a hétfőt hogy éled meg?
2: Hát,
1: hogyha vasárnap ilyen rossz, ilyen sötét.
2: Akkor már elkezdődik a robotolás, és akkor már abban benne vagy, akkor már talán annyira kevés, nem annyira durva.
1: És akkor onnan már csak kettőt kell aludni.
2: Csak amikor a hétvégét fertőzi meg egy kicsit az, hogy már mindjárt vége van a hétvégének, az más, mint amikor a hétben benne vagy.
3: Én a hétfővel úgy vagyok, hogy felkelek, megnézem a naptárat, ó, fenében hétfő van, akkor 2 óra múlva megyek dolgozni. Oh. Hát, hogy én egy nagyon lazán kezelem ezt egyébként.
1: Tudod, mi a rosszabb, mert az éti azt mondja, hogy nincs péntek érzése most például, de az
3: most
1: a rossz,
3: már van, amikor... annyit beszéltünk róla, hogy most már van.
2: Meghoztuk a péntek feelinget.
1: Amikor valakinek a hét elején van már péntek érzése, mert kicsit elszaladtak a napok, és már hétfőn úgy mész be, hogy néhány péntek van.
2: Hát jó van, de ez király. Hát bárcsak így lenne, dehogy. Hát,
1: mert akkor másnap nem mész be dolgozni például.
3: Hát nagyobb hasraesés ennél én szerintem.
2: Az, hogy milyen feelinged van érted egy naphoz képest, és az, hogy hát mit nem gondolsz, hogy milyen nap van, az más. Tehát, hogyha péntekként mész be egy hétfőre, és így olyan vibe-od van végig, mint hogy péntek lenne, de hát tudod, hogy hétfő van, az egy király dolog. Hát akkor tök jó.
1: Nem, a péntek az olyan, hogy nem, az egész munkahét az olyan, hogy meg a hét, hogy van 7 napunk, abból van 5 nap munkanap, abból 4-et dolgozunk jobb esetben, és a péntek az péntek. Az ezért különleges, mert az péntek, ott már nem domos, mi csak úgy csinálunk, mintha dolgoznánk itt.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élet.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Na, srácok, valami az elmúlt héten, valami történés?
2: Ja, azt akartam kérdezni, mi történt veletek az elmúlt két hétben, mert nem a más.
1: Tényleg.
2: Igen, a múlt hetet kihagytuk.
1: Így van, hiszen május elsője volt.
3: Bocsi, mi itt voltunk a Levivel, te nem voltál.
1: Te hol voltál?
2: Itt voltunk.
3: Mi 6-6 órában itt voltunk.
2: Tényleg?
3: A hallgatókkal, persze.
2: Reggel 6-kor.
3: Hát én nem, én déltől.
1: Én voltam 6-tól.
3: Én váltottam a
1: legyen. Május elsője volt, úgyhogy nem volt élesztőnk, szóval nem baj, hogy kimaradtál belőle, de másképp ment a téma. Ez már hétvégeken volt kvázi felfogva.
3: Hát a péntek alapból hétvége, szóval itt a csütörtök volt a hétvége kezdete.
1: Na jó, szóval visszatérve, mi történt ebben a két hétben?
2: Nem volt élesztőtök.
1: Nem. Most
2: és akkor hogy csütöttetek kalácsot?
1: Úristen. Csak izéket, csak szakácsokat ne hívjon az ember a stúdióba, basszus,
2: mert akkor jönnek izék.
1: Jönnek a kajával kapcsolatos
2: folyamat. Tudod, mi lesz a szakácsnak? Két szakács.
1: Úristen. Igen, egyetértek, de már egy is borzalmas.
2: Főleg, hogy ilyen rosszabbnál rosszabb poénokat süt el.
1: Igen.
2: Süt el.
1: A múltkori órás incidens kapcsán például megjegyezte az imént Zéti, amikor elkezdett csipogni itt élőadásba, és így az egyetlen megoldás, amit kézzelfekvőnek látott, az volt, hogy lecsatolta beszéd közben a kezéről, és az stúdió egyik sarkába hajította konkrétan, és ott csipogott tovább. De most nem hoztad el, ugye?
2: Nem, most nem a csipogós órám van.
3: Legalábbis még nem tudsz.
2: Most a biztonság kedvéért, hogy olyat hoztam, ami nem is működik. Nem legyen kezdeni csipogni. Most egyébként...
1: Mikor állt meg? Inkább azt kérdezem.
2: 3:45. Ó, most ez működik. Képzeld el, 3:46-kor állt meg.
3: Zit. Az ugye működik, hát fél hét lesz.
2: Valamelyik hónap 26-án.
1: Miért van rajtad akkor a szomat, kérdezem?
3: Van egy csomó ilyen.
2: Ez egy szolárpaneles, vagy napelemes óra? Tehát nem tudom, hogy...
3: Én olyat nem látok rajta, vagy mi a hátulja?
2: Az a számlapján van rajta.
1: Úristen, gondolj bele, de várjál, tehát hogy a hátulja, tehát az milyen, azért az milyen megoldás lenne?
2: Nem a hátulja, hanem a hátlapján.
3: Ja. A hátlapján?
2: Vagy a számlapján az órának, bocsánat.
3: Nem mindegy.
2: Ez a számlapja.
3: Igen.
2: És ebben van egy beépített elvileg szolárpanel, vagy napelem, nem tudom, hogy hogy hívják konkrétan, és elvileg ezt úgy kéne használni, hogyha hazaérsz mondjuk munkába, akkor kirakod az ablakba.
3: És az ZT 3 éve nem töltötte, igen. Nem tette ki az ablakra.
1: És azóta sötétben van folyamat.
3: Igen.
2: Én ezt örököltem, tehát nekem ennek sokkal több az eszmény értékező nagypapámé volt, és 20-25 éve már van használva, és ő, hát nem tudom, rajta volt minden nap a kezén. Amikor elvittem az óráshoz, hogy egy kicsit restauráljuk, akkor kérdezte, hogy ezt melyik háborúból hoztam, mondtam neki, hogy hát igazából nem, csak minden nap használva volt. Tehát,
1: így van.
2: Egy folyamatosan használt.
1: Egy true használati tárgy, és bocsáss is meg a kérdésért, nem tudtam, hogy eszmény értéke van, de így minden világos, hogy miért hordasz végig is egy olyan órát, ami de kvázi nem működik.
3: Én nem vagyok egy nagy órás, de vannak, akik hát mindegy, hogy milyen értéke vagy nincs értéke, de tényleg felveszik az órát úgy, hogy nem működik, hogy hónapokig nem működik.
1: Abszolút.
3: Nekem is van, több ilyen ismerősöm van, így aki van. Rajta van, és megkérdez az időt, és jön meg ez a tipikus, hogy megkérdez az időt, és olyan világot élünk, hogy rajta van az óra, és előveszi a telefonját.
1: Pontosan.
3: És van, akinek működik is az órája, de eszébe se jut, hogy ránézzen.
2: Például, ha rajtam olyan van, ami működik, lássátok mondjuk a múltkor a csipogós óra.
1: Hát az nagyon túlságosan is működött.
2: Igen, ha rajtam olyan óra van például, ami működik, akkor egyébként ne tudjátok meg, hogy mennyi kényelmet jelent az, hogy megfordítod a csuklódat, magad fel is megnézed az időt 0,1 másodperc alatt, mint hogy kiveszed a telefonodat a zsebedből, feloldod, vagyis hát megnyomod a kijelzőt, és látod az órát. Most tudom, hogy csak ez csak 3 másodperc differenciál, de nekem például nagyon sok kényelmi
1: ez a mozdulat.
2: Nagyon akkor sok te az vagy, aki... funkciót hozzátesz az én életemhez, hogyha hordok órát például. Nem, nyilván nem ez, de...
3: De ezzel meg az ET így 0,3 másodpercet tovább tartani, ezt megnézi a nem járó óráját, utána még előveszi a telefonját.
1: Igen, tehát a nem járó órát megnézni egy mozdulat alatt, és utána a telefont mégis elővenni,
3: az
1: rengeteg idő az ET.
2: Igen. De legalább nem fog csipogni 8 óra, 14 perckor.
0: Ez a Paks FM és a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Múltkor hallgatom a rádiót, és így csak azért hallgattam, mert nem tudtam eldönteni, hogy tényleg az étit hallom, vagy nem.
2: Egy olyan ismerősöm volt, aki így süt róla, vagy nem, tehát én nem néztem volna ki belőle tovább, hogy ő biztos nem hallgat a rádiót. És múltkor mondta, hogy ment kocsival, és fél órán keresztül azt hallgatta, hogy ez vajon az én hangom, vagy nem.
3: Ez az éti effektus.
1: Ez éti effektus, hát az éti vonza be nekünk a hallgatókat.
2: Igen, de még tetézte azzal, hogy fölvette ismerősét, vitte valahol, és akkor, hogy fölcsavarta a rádiót. Szerinted ez az éti hang? Ez?
3: És amint megbizonyosodott róla, úgy kikapcsolta.
2: Igen, megfejtették, hogy én vagyok, és akkor...
3: Jó,
2: és
3: csak azt mondta, hogy akkor többet nem kérünk belőle.
2: Utána jött a Beatrice CD.
1: Ez attól függetlenül amúgy arra a rövid időre mégis két plusz hallgatót jelentett, úgyhogy köszi Zéti.
2: Igen, hát nagyon szívesen.
1: Viszont el is vesztettünk ezzel kettőt, mert igen, ők most már azért, mert tudják, hogy az Zéti is előfordulott benne, már nem fogják többé hallgatni.
2: Előtte sem hallgatták, csak...
1: Ja, igen, itt próbáltak megállapítani, hogy róla van-e szó, vagy sem. Lebilincselő témánk volt itt az imént. Nyilván ezek mindig akkor történnek, amikor nem vagyunk éppen a mikrofon előtt.
2: Azt kell egyébként majd mondani az ismerősöknek, hogyha találkoztunk, vagy találkozunk velük, mindenki van a városon, hogy hallgassátok, mert majd rólad is fogunk beszélni. Az nem baj, hogy nem fog megtörténni, csak tudod, és akkor mindenki végighallgatja.
1: Inkább azzal fog megközelíteni az embereket, hogy hallgassátok a rádiót, mert lehet, hogy valamikor talán az éti hangját halljátok, vagy nem, ki tudja. És akkor azért majd...
2: Mondjuk péntekenként.
1: Ez az éti lesz, vagy nem? A 0620-9411-001 erre a számra várjuk az igen vagy nem válaszokat. Na, de mindenkinek megerősítettem, hogyha most hallgatod a Paks FM műsorát, akkor az étit hallod, és Ábit halljátok, és az angol nyelv szépségeiről és cizellátságáról beszéltünk. A következő órában lesz a magyar nyelv és különböző más nyelvek kapcsán is egy nagyon érdekes témánk majd. De most egy pillanatra vissza az angol nyelvre, szóval még mindig azok a téfitek élnek, és ezért nagyon mérges vagyok.
2: Én indukáltam a vitát.
1: Igen, Zéti, te indukáltad a vitát, mert szerinted is, te is azon a véleményem voltál, hogy angolba egyszerűen nem fejezheti ki magát az ember olyan részletgazdagon is cizelláltan, mint magyarba, de ez egy abszolút tévhit, amit Ábival rögtön megtámadtunk. Ábi, vélemény?
3: Én sokszor, mióta volt lehetőség még kicsit is tanulni angolul, most remélem az angol tanáraim nem hallgatnak, mert jót nevetnek, de úgy érzem, hogy én is szereztem egy olyan tudást, amivel én a világban nem fognak eladni. De ugye érdekesség az, hogy tényleg annyira nyelvtanulag annyira, hát hogy gyengének mondjam, mert nem gondolnak túl dolgokat. Ugye van 12 igeidőjük, okay. És mennyit használnak, Levi? Te, aki értek egészen pontosan angol nyelvterületen.
1: Igen, én értem angol nyelvterületen, és nem tudom, nem vagyok kibújja.
3: Hát én azt mondanám, hogy szerintem háromnál többet nem használnak. Nagyon okay. Max ötöt. Úgy a mindennapokban. De hogyha nagyon kell, akkor megfogalmazzák. De az már magasabb szinten, de a hétköznapi nyelvben nem gondolják túl, de hogyha elolvasol egy eredeti Shakespeare-t, vagy hát, hogy nagyon visszamegyünk az időben. Nyilván ez vissza kell menni 400 évet az időben.
1: Nem kell annyira. De. Ezek a szavak még azért élő szavak, még hogyha ritkásan használják.
3: Igen, de azt mondom, hogy akkor volt használva olyan szinten, hogy a könyvben többszörösen visszajön. Ma meg akkor jön vissza, hogyha nem tudom, éppenséggel visszamegyünk 400 évet, egyébként lehet, hogy soha az életben nem hallasz erről a szóról, vagy egy újfajta ezek a vibe szavak, hogy majdnem minden héten jönnek ki új szavak, és ez megint egy más téma, hogy olyan új szavakat generálnak, ilyen életérzéseket, hogy győzzük mi se.
1: Mémesednek el szavak, ez igen. Abszolút egy olyan jelenség. Másrészt a Zéti pedig a szókincsnek a szegénységét nehezményezte, amit szintén cáfolnánk, tehát hogy dehogy nem, nagyon részletgazdag és mindenre kiterjedő. Itt megnyitottam pont a thesaurus.com nevű oldalt, hogy szemügyre vegyük a beszéd szónak a rengeteg szinonimáját és rengeteg hozzá kapcsolódó és azt kifejező kifejezést.
2: Hát és meg is tudtatok egyébként cáfolni elég
1: persze,
2: hamar.
1: Persze, de nem ez volt a cél egyébként, hogy megcáfoljunk, hanem
2: hogy kinyissam a szemem és kikerül.
1: Igen, mert hogy az angol az egy nagyon cizellált és nagyon szabatos nyelv tud lenni ugyanúgy. És egyébként amúgy szerintem a magyarban is igaz, mert Ábi azt mondta, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ezeket a szavakat nem használják annyira a köznyelvben az angolok. De most, hogyha megnézed, a magyar nyelvben épp úgy áll, hogy van egy hatalmas kincstárnyi szó, amihez hozzá se nyúl egy átlag magyar soha. Soha.
3: Nem,
1: lehet, hogy ismeri, de nem használja soha. Egyszerűen a köznyelvből kikopnak ezek a dolgok. Szerintem
2: igen.
1: Így fejlődik a nyelv egyébként úgy összességében.
3: Erről majd beszélünk, hogy a magyar nyelvről majd jobban kitérünk, de igen, a külföldi, vagy egy külföldi, mert nem úgy akarom mondani, hogy az angol, mert egyébként ugye ott van még rengeteg másik nyelv, csak fogjuk rá, hogy angolul beszélünk is, mondjuk mondom, megcáfolhat bárki ebben, és arról tudunk így nyilatkozni, azért te is beszélsz angolul, hát tudsz angolul,
2: igen,
3: szóval azért is csodálkoztunk rá a Levivel, hogy ez felvetődött benned. Én nekem abban nincs kételjem, hogy az angol, meg ugye főleg abban is van nagy vita, hogy másfelé vigyem el, hogy az európai, például az angolok, mennyivel másabbul és szóhasználatban, és az amcsik, de még az ausztrálok is.
2: Totál
3: mennyire?
2: Más.
3: És nem arra gondolok, hogy azt mondják a kanapéról, hogy szofa meg couch, hanem arra gondolok, hogy egyébként hogyan, nem is egyszerűen a kiejtés, hanem egyszerűen a szóhasználat.
2: Igen,
3: nem a szinonímákra gondolok, mert megértik a szinonímából egymást, de egyszerűen az egyszerűség, a nyelvtan, a mondat összerakása egyszerűen teljesen más.
1: Teljesen más, igen.
2: Abszolút.
1: Igen, teljesen más.
3: Szóval,
1: fura ez.
3: Igen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Dublinban nagyon kevés írrel találkoztam, tehát az is annyira multikulturális hely már, hogy tulajdonképpen kiket találkoztam ott, lengyelekkel, más magyarokkal, kínaiakkal, indiaiakkal.
2: Mennyit éltél kint?
1: 4,5 évet kb. De ez alatt az idő alatt nem is tudom, hány írrel vagy akár angolral találkoztam. Nem annyira sokkal, mint minden más.
2: Mire számít az például?
1: Micsoda?
2: Te is többre számítottál.
1: Persze, de hát érted, hát más vibe-okat élünk már. Most azért Budapesten is végigmegy az ember, az is egy teljesen ilyen internacionális hely. Hát egy nagy fővárosról beszélünk, és Dublin kisebb és zsúfoltabb, ott egymás hegyén hátán jobban élnek az emberek szerintem. Budapest ehhez hozzá képest gigantikus, amúgy mindig meglep ez a különbség a két város között. Viszont egyébként ez szerintem jót tesz neki, hát én is magyarként éltem kint, tehát én is egy bevándorló voltam kvázi azon a helyen.
2: De az, úgyhogy ti se vitatjátok, hogy a magyar a legszebb nyelv.
1: Nem, nekem az angol.
3: Ne.
1: Te.
2: Pedig már a magyart meg is választották, azt nem tudom, hogy tudod, de volt még annó egy...
1: Engem senki nem kérdezett.
2: volt egy világkonferencia, nem is tudom, hogy most pontosan mikor, régen, ahol minden nemzetből delegáltak egy-egy embert, és tőlünk Karinti ment akkor. Karin, és az volt a feladat, hogy akkor megválasszák, hogy melyik a legszebb nyelv. Aha.
1: Nem a Kosztolányi volt? Vagy a Karinti volt?
2: Nem, Kosztolányi, tényleg, ne haragudj. Igen, Kosztolányi Dezső volt. Igen, akkor tudod, hogy mit akarok mondani.
1: Igen, de azért folytasd meg.
2: Jó, hogy kijavítottál.
1: Igen,
2: köszönöm szépen, jó, hogy kijavítottál. Kosztolányi Dezső volt, hogy őt küldték el, és az volt a feladat, hogy mindenki felállt a székéből, és elmondta a szeretlek szót a saját nyelvén. De Kosztolányi nem szerette a mi szeretlek szavunkat, úgyhogy azt mondta, hogy lenolaj. És ezzel a... Mivel tudta, hogy abban a teremben rajta kívül senki nem tud magyarul. Úgyhogy azt a szót említette, lenolaj. És ez miatt választották a magyar nyelvet a legszebbé.
1: Úristen, át kellett volna ott is akkor ennek az eredménynek a hatására át kellett volna a szeretlek szót egyből cserélni, és mindenkinek azt kellett volna használni.
2: Hát most már kés.
1: Lenolaj.
2: Mikor nyukálod, szia, anya, nagyon lenolaj. További szép napot kívánok.
1: Nagyon lenolaj. Szemébe nézel.
2: Szegény nem tudná, mi történik.
1: Lenolaj. Én is lenolaj.
2: Igen,
1: egyébként az idő jól hangzik. Másrészt meg bírom ezeket a sztorikat.
2: Szeretett bázisú.
1: Bírom ezeket a szavakat nagyon. Meg ő volt az, aki kiválasztotta számára a legszebb 10 magyar szót. Ezt is megkérdezték sok költőtől.
2: Igen, igen,
1: és
2: igen.
1: És akkor
2: igen.
1: Elmondta a szokásos kard, vér, szív, ezeket. Igen, igen, valóban. Bár
2: én úgy tudom, hogy a... Úgy tudom, hogy a szeretlekkel kapcsolatban ugye arra hivatkozott, hogy hát neki az nem tetszett, hogy nem ilyen simulékony, hanem megvan tördelve T és R betűkkel az egész, és ezért mondta, hogy lenolaj.
1: Igen, mert ő a szavaknak az esztétikáját, tehát hogy igen. Konkrétan igen, csak mondjuk amikor kiválasztotta a 10 legszebb szavát, akkor szerintem azok mögött szív, anya, kard, azt hiszem az is volt, meg vér. Tudod, ezek meg pont azt mondanám, hogy ezeket azért választottam, mert a jelentéstartalmuk miatt, nem pedig azért, mert lenolaj, tudod, hogy ahogy hangzik.
2: Nem tudom, hogy ilyenkor mit vesznek figyelembe. A jelentéstartamot, vagy a artikulációját lehet így mondani?
1: Ha valaki tőlem megkérdezni, hogy mi a 10 legszebb magyar szó, akkor biztos nem azokat mondanám, amik mögött
3: hát a lehetőség
1: teljesen.
3: A sör, hogy van egy
2: sör, a bor,
3: vagy tényleg van három
1: tequila,
3: szó.
1: Tequila, imádom azt a magyar szót, hogy tequila.
3: És csak a negyedik a szeretet, a szerelem, meg ezek előtte vannak ilyenek tényleg, hogy sör.
1: Hát igen, persze. Ez egy, sör. Na igen, ez egy, nem, sör. Most, hogyha a lejelentés tartalmát nem nézett, csak magát a kifejezést, ez egy nagyon jellegzetesen magyar szó, ezzel az ügybetűvel.
3: Bocsánat, közben találtam végre, itt órák óta ezt keresem. Na. Megtaláltam egy 2024-es forrást, angol nyelvű, ugye, mert azért a világnyelve az mondjuk azt, hogy az angol. És igen, és azt írja, hogy a körülbelüli mennyi nem használatban lévő, ez a különbség, hogy használatban lévő szó, hogy azt mondják, hogyha tudsz már mennyi 5000 szót, vagy 10000 szót, akkor te már hivatalos és beszélsz egy nyelvet. Például egy B2-es nyelvvizsgával te körülbelül 5000 szót tudsz. És elbeszélsz vele, nem?
1: Mit tudom én?
3: Hát, nem tudom, nekem nem hiszem, hogy C1-es vagy C2-es az angol nyelvtanáson, mégis megélek belőle. Okay. Azt írja, hogy a leg...
2: Eddig külföldön mindig kiszolgált a két terembe.
3: Persze.
2: Hát, nem tudom, hány szót tudok, tehát hogy meg tudom érteni. Persze. Mindig azt hozták, amit
3: hát, ha elég artikuláltam, mondom, hogy sör, és azt oda mutatok, akkor csak azt
1: hozzá. Várjál, Abi, mondjad meg közben.
3: Igen, az a lényeg, hogy másfél millió szó van a leg hát a legtágabb nyelvnek, ami a tamil, nem tudom az melyik nyelv, bocsánat, ciki. Utána jön a koreai, ott 1,1 millió. Utána a portugál, 818 000. Utána jön a japán, 500 000. Utána az olasz, megint 500 000-val. Itt meg az angolt 470-re tesz ide, érdekes, mert az előbb egy olyan cikket olvastam, meg ugye az angolt akarja mindenhol kidobni elsőnek. Másik forrás, meg több forrás is inkább 600-700, vagy maxi 800-ra tette az angolt. Aha. Szóval azért még nézegesse mindenki magának, hogy mennyire hazudunk, mert itt a spanyolnál például azt írja, hogy a tizediknek az 93 000, szóval itt azért nagyon visszaesünk, és nehéz elhinni azért, hogy valakinek, a koreaiaknak például több mint 1 millió szavuk van, a spanyoloknak...
1: Már csak 90.
3: Igen, ez szerintem ilyen csak... most egy párat, ugye ezek azért a legbeszéltebb nyelvek. A portugál meg is itt van, a kínai, kínainak egyébként 378 000-et ír, most, hogy ez...
2: Ez a mandarin nyelv.
3: Aha, igen, bocsánat.
1: Igen, mert nekik igen, van ezért sok...
3: Igen, de a mandarin egyébként az a leg... anyanyelvi szinten az a legbeszéltebb.
1: Ja, igen. Elképesztő ez. Ez a szókincs, tehát az, ami... amennyi szó található.
3: Hát azt írja, hogy körülbelül így.
1: Körülbelül ezt nem lehet meg.
3: Igen, szókincs tartani.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Nem. Hármunkat hallgat, ha akarjátok, hanem mi vagyunk most itt a stúdióban, Ábival és Zétivel ülünk.
2: Az Zétit buktasd le. Megint hallgatják, hogy ez megint az Zéti.
1: Ez az Zéti.
2: Megint ő? Kapcsolt ki akkor.
1: Igen. Ki. Aki esetleg véletlenül kételkedik, ez tényleg az Zétinek a hangja.
2: De ki az a Zéti?
1: Igen. Ki az a titokzatos Zéti, akit egyébként többen ismernek a vétel körzetben, mint szerintem kettőnket együttvéve, de mindegy. A legújabb szerzeményedről egy karos.
3: Jó, még nincs nálam. Még nincs nálam.
1: Még nincs nálad?
2: Tehát majd mit nagyzolsz?
1: Ja, azt hittem, hogy már megvan.
2: Ja.
1: Na, mi ez az egész?
3: Hát majd most megyek érte egyébként, hogy van egy kis dolgom most adás után, és akkor remélem még délelőtt hozzánk kerül.
1: Na mi ez?
3: Jó, hát vettem egy Nápolyból egy olasz karos presszógépet.
1: Oh shit. Jó hangzik. Bocs, igen, csak megdöbbentően jól hangzik.
3: Megálltam annak ellenére,
1: hogy nem tudom, hogy mi a különbség egy másik presszógép és egy karos presszógép között.
3: Úgy, hogy ez még rugós elve működik, tehát nagyjából semmilyen motoros mechanika nincs benne, egy boileren kívül, ahogy átnéztem tegnap legalábbis ilyen fél gépész szemmel, ugye ez annak tűnt.
1: Fél gépész szem, wow.
3: Hát igen, mert én csak félig jártam ki a gépésziskolát.
2: A boiler story az elmesélsz nekünk egy siófoki történetet?
1: Na, várjál még.
3: Ó, hát most egy halmozódnak. Egyébként igen, én benne vagyok. Nem szégyellem.
2: Jó, na, akkor vissza a kávéhoz.
1: Igen, vissza a kávéhoz. A karos presszógéphez.
3: Igen, és egy rugós elven működik. Nagyjából, hogyha grafikonon kéne ábrázolni az eltelt idő és a nyomásnak a függvényét, akkor egy ilyen, majdnem egy ilyen S alakú görbét írna le. Mert úgy van, hogy először kézzel előáztatod a melegvizet, és akkor utána fölmegy 9-12 bárra,
1: okay.
3: úgy extraktálódik, vagy úgy jön át, hogy a ledarált kávén, letömörített kávén a forró víz, és akkor lesz belőle
1: kvázi
3: kávé.
1: Te befolyásolod azt, hogy ez mikor, meg hogyan, meg
3: igen,
1: milyen iramban történik kézzel.
3: Igen, és ez tök jó idézőjelben, mert kicsit milyen művészi, mert...
1: Igen, valóban.
3: Meg lehet tanulni, használni, de jó értelemben mondom azt, nem rossz, hogy nem tudsz két ugyanolyan kávét vele főzni, mert ugye kézzel állítod, minden főzés nem manuálisan, és nem olyan, mint egy gép, hogy megnyomsz egy gombot.
1: Ezt imádom.
3: És automatán történik.
1: Hát ez általában a presszó gépek azok már tényleg csak annyi.
3: Majd kipróbálod, nagyon könnyű használni.
1: Másrészt meg ugye van a kotyogós, és az is egy passzív kávézi főzés ehhez képest.
3: Egyébként otthoniban a kotyogó a legjobb.
1: Persze, csúcs, de nagyon imádom ezt a cuccot. Tehát az, hogy valamelyest te befolyásod, és hogy azt is meg kell tanulni, hogy annak is vannak ilyen nüanszai, hogy azt te hogyan bocsátod át a forró vizet a kávén, milyen iramban, milyen nyomással történik mindez, és van egy kis mérő is a nyomást.
3: Igen, egy nyomásmérő óra van rajta, egy gőzölő.
1: Basszus, azt nagyon imádom.
3: Nagyon egyszerű. Meg tetszik, tudod, hogy ők kávézóban használták, mit tudom én, lehet, hogy 20 évet.
1: Igen.
3: Fel van újítva, ki van polítva, és még mindig működik.
1: De tökéletesen működik.
3: Igen, és süt róla, hogy olasz.
1: Úristen, ez nagyon-nagyon kire. Ezt tudod, mire emlékeztet engem? A

0: Ezt nagyon imádom. Egy pillanatra kocsoljunk le zenét hallgatni, és utána visszatérünk, oké? Okay? Mindenféle más témával, csak ez a kávés téma most nagyon elvitt. Ezt most nagyon imádtam.
1: Igyunk egyet még, yeah. Szól a zene.
2: Mennyi ide?
0: Oké, okay, let's go. Elképzelhető. Oké, okay. Szerintem már egy bögrét, egy bögre belefér.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő. Hey,

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Szerintetek?
2: Na.
1: Magázódunk, vagy tegeződünk. És mikor, mit, milyen formában?
2: Ezt jó, hogyha már most elkezdjük egyébként, mert lehet, hogy még majd a hírek után egyszer erre vissza.
1: De lehet megöregszünk, és közben magázódni kell.
2: Hát ez volt az a téma, amit tényleg elkezdtünk pedzegetni 20 másodperc azután, hogy megjelentünk mind a három a stúdióban. Valamiért. Nagyon rámentünk erre. És,
1: igen.
2: És nem tudom, hogy az álláspontunk az ütközik, vagy egyezik ebből a...
3: Úgy éreztem, hogy kellően egyezik.
2: Szerintem
3: de is. Hogyha mélyre mentünk, akkor már nem annyira, és ez most megint ki fog ütközni.
2: Így van. Na jó, tegeződés és magázódás. Egy örök párviadala ez a nyelvnek, a például a mi nyelvünknek, de benne van a németben is, meg szerintem azt hiszem a japánban, meg ilyenek. Szóval
3: mindenhol.
2: Valahol léteznik a magázódás, és szerintem a kommunikációt meggátoló mostanra már teljes mértékben idejét múlt és felesleges.
3: Na, ebben én így nem értek egyet.
2: Na.
3: Hát, mert alapból onnan kezdeni, hogy beszéljünk arról, hogy honnan indul, ugye alapból úgy vagyunk nevelve meg, hogy az élet története, hogy ugye elmész az iskolába, hogy mert óvodában még majdnem, hogy szerintem ott azért még nem vagy képben, nem forszíroznak semmilyen, hogy így mondjam, baromságra. Vagy hát nem is az fölösleges, nem forszíroznak semmit.
2: Ott még mondod, hogy szia.
1: Ott szia.
3: Igen, majd alakul. Legalábbis fejlődjön ki, hogy érezd, hogy te élsz meg világban vagy.
2: Persze,
3: majd alsó tagozatban elkezdik mondani, hogy jobb kézben a kés, balban a villa, és hasonló.
2: Az etiket.
3: Meg az, hogy jó napot, csókolom, viszont látásra, mert még ezzel is voltak. Akkor meg még az volt a legnagyobb baj, hogy viszlát, hát ne legyél már bunkó. Na, ez is egy erős dolog, hogy
2: nagyon.
3: Persze viszlát, de akkor micsoda?
2: Vagy igen,
3: ez, szerintem ez is egy olyan kérdés. És hogy innen indul, és nálam, nem tudom, hogy melyikek voltatok, valaki ezt előbb bekapcsolja, hogy illik is. Nekem is sokszor szóltak, hogy bemerik a boltba, mint 14 évesen, azért már akkor is körülbelül ekkora voltam, 180 centi, az már nem olyan kisgyerek, sosem voltam annyi, de ez egy jól hangzik.
2: Igen, igen, ez jól hangzik.

0: Igen, jó, és bemész, és amikor azt kérdezed, hogy jó napot a kasszásnak, aki mellesleg 5 évvel idősebb nálad, és vagy, mert van ilyen, érted? És azt mondja, hogy most tényleg ilyen öreg vagyok? És akkor értenek, hogy mikor jött el nálatok az...
1: Nem, téged is már magáztak le.
0: Persze, legutóbb úgy 3 napja.
1: Éppen
0: vettem egy fagyit, és szerintem hát egy bajszos fiatal ember, érted? Hát csemege bajsza volt, de volt már is 15, lehet szerintem 16 is, vagy 17, mert 22 csemege évesen. Csemege
1: bajuszál.
0: Ott állok, hogy...
1: Kemény.
0: Ott állok, és akkor így... Tudod, így először így büszkeséggel töltött el, hogy mondom, én vagyok a... Azért az még egy fokkal jobb volt, mint hogyha bácsiznak.
2: Júj! Na, egyébként nekem is volt olyan pont, amikor egyszer csak már egy szembejövő gyerek az utcán azt mondta nekem, de én nem tudom, mennyi lehettem, 18 kb. Szóval viszonylag, hál' Isten, később
1: érkezett el. Hogy most.
2: Nem, és akkor már kaptam már csókolomat, meg jó napot kívánokat, és akkor nagy megrökönyödés is volt eleinte. De egyébként most se hallok olyan túlságosan sokszor ilyet.
0: Lehet, hogy ezzel jön az, amit beszélünk, hogy ugye ezt kezdjük elhagyni. Nálam is, vagy hát én magamról tudok beszélni, hogy nálam volt egy ilyen időszak, amikor ugye elkezdtek leszólni, hogy most már nem, nyilván senki nem forszírozott arra, hogy akkor innentől kezdve nem jó napot, hanem innentől kezdve szia, hello, meg stb. Nyilván mindenhol tudni kell tiszteletet adni, és ez megint más kérdés.
2: Igen, erre majd inkább erre térünk vissza majd. Igen. Az óra hátra jövő részében, mert szerintem itt is fontos sarokpontok vannak.
0: Igen, de hogy jó napot, hogy nem kell mindig,
2: nem
0: meg
2: kell mindig
0: kell,
2: meg mindenkinek.
0: Meg ugye a másik vége az meg az, amikor hát valakit hát úgy egyből letegezel, és akkor hello, és akkor így, vagy úgy mész be valahol, vagy nem, jó napot kívánsz, hogy a kávéról beszéltetek, hogy a kávézóban nem azt mondod, hogy jó napot, szép napot szoktam egyébként, lehet.
1: Igen, azzal lefetsz dolog, mindent.
0: Én a szép nappal szeretek minden, meg az szerintem egy szép napot mindenkinek.
1: Köszönés, jó kívánság.
0: Igen, én szeretem a szép napot, egyébként azt bárhol van, megyek, én azt nagy lendülettel használom, és hogy...
2: Igen, mert a jó napot az már túl formális, a szép napot az... Igen, az
0: univerzális.
2: Csókolom, az a baj, hogy én is már leszoktam róla, főleg azért, mert mostában kezdve...
1: Öregebb néniknek.
2: Tudatosabban átélni az, hogy az egész egy kicsit feleslegesebbnek.
0: Igen, szerintem
2: az én, mindjárt erre majd visszatérünk, most majd reklám lesz, meg hírek, meg ilyenek, de Zéti még előbb annak kapcsán, hogy te hoztad fel azt, hogy neked is már odajönnek jó napotot kívánni.
1: Hát nem mindenki nyilván, de amikor jön egy 12-3-4-5 éves srác.
2: Igen.
1: És az, hogy de egyébként kivétel nélkül talán a srácok csinálnak ilyet.
2: Wow.
1: Most így meggondolva, szerintem még lány nem köszönt jó napotot. Mármint aki kis.
0: Nézd tükörbe, hát lány lenni, én sem szólnék hozzád.
1: Nem, hogy nem köszönne.
2: Igen.
1: Nem, de... Köszönni, utána nem szólnak hozzám.
2: Azt mondják neked, hogy jó napot kívánok, amikor
1: jó napot kívánok.
2: Abszolút friss és ifjú és üde vagy.
1: Igen.
2: Hogy lehet?
0: De egyébként a hangsúlyban is sok minden, mert ahogy az Éti most mondta, hogy jó napot kívánok, az ez a megszeppenés.
2: Igen,
0: ez mert ha én úgy megyek be tényleg most már ilyen lendületesen, hogy szép napot kívánok, vagy szép napot, vagy sziasztok, vagy nem úgy, hogy hú, most forszírozva vagyok, hogy azt mondjam, hogy jó napot!
2: Hát akik oda mennek hozzá, Zéti, ugyanúgy vannak vele, mint ahogy Ábi, te voltál annak idején személyesen.
0: Én későn kezdtem el, igen.
2: Kicsit megszeppenve, kicsit igen. A formalitásában az egész szituációnak megrökönyödve.
0: Nem kell, hogy Zéti a kezét, azt mondja, nem kell félni,
1: tudom, hogy úgy nézek ki, nem eszek gyerekeket reggelire.
2: Ennél fenyegetőbben ilyet még...
0: Csak vacsorára.
2: Ennél fenyegetőbben ezt még nem adottam, hogy nem kell félni.
3: Best of Élesztő.
4: Élesztő.
3: A Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ursula von der Leyen szerint továbbra is elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok az új kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett, írja az MTI. A portál értesülései szerint az uniós vezető telefonon egyeztetett Donald Trump-al, majd ezt követően úgy nyilatkozott, hogy jól haladnak a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével. Az amerikai elnök közben azt közölte, hogy július 4-éig elhalasztotta az európai járművekre tervezett amerikai vámemelést. Görög Mártát kérte fel a Tisza kormány igazságügyi miniszterének Magyar Péter, jelentette be a politikus pénteken közösségi oldalán. A jogász professzor jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. A döntés előzménye, hogy a pozícióra eredetileg kiszemelt Mellétei Barna Márton visszalépett a jelöltségtől. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
2: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Vadnagyközség közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. május 10 és 12-e között a térségben a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a településen és környékén megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani. Ennek keretében katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Az önkormányzat a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, valamint a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására kéri a lakosságot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.
5: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
6: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudom.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei, írja az MTI. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények fájdalmasak ugyan, de nem gyengítik el kötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására, és jól lehet pártján belül is többen távozásra szólították fel, leszögezte. Nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Milúht tejet a kifli.hu shop Kft. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken az MTI-vel. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi. Vasárnap 17 órakor folytatódik a Művészet Plusz programsorozat a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Jézus Szíve Katolikus Templomban. Stadler Krisztina múzeum pedagógus rádiónknak elmondta, hogy ezúttal a templom freskóiról, szentek életéről hallhatnak érdekes történeteket az érdeklődők.
2: Vasárnap lesz a másik Művészet Plusz programunk a Jézus Szíve Templomban. Ennek decemberben már lement az első része. Gazdagfejes Margit művészettörténész tartotta a programot, és most a folytatást is ő fogja tartani. Ez vasárnap 5 órakor lesz a Jézus Szíve templomban, és nagy-nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki kicsit szeretne a hétköznapokból kikapcsolni, azt várjuk, hogy üljön be a templom gyönyörű épületébe, és hallgassa meg Margitnak az előadását. A decemberiben magáról a templom épületről volt szó, templom történet volt, most pedig a belső térre tér át Margit, oltárképek, freskók, festmények, stílusok, szentek története, szóval egy nagyon szép előadásnak ígérkezik.
1: Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elmondta, hogy ez a figyelemfelhívó nap 2015 óta létezik.
3: Tehát ahogy kilépsz az ajtón, odahaza, az utcára, már közlekedő vagy, még hogyha gyalogosan is. De ugyanez vonatkozik a kerékpárosokra, rolleresekre, vagy bármilyen, aki csak sportol, fut, már akkor is részt vesz a közlekedésben, mondjuk itt a városon belül, és akkor jönnek az autósok, a tömegközlekedés, a vonat, a repülő, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden tartozik ide. Ez a program egyébként 2015 óta működik, Bíró József közlekedési szakember álmodta meg, és azóta minden évben van, és egyre nagyobb, és egyre többen szerepelnek benne, és mindig tágítjuk ezt a dolgot, hogy tényleg figyeljünk erre is, hogy legyen jó közlekedési kultúránk. Mert annyira még nem igazi, szerintem így az európai, többi európai országhoz képest.
1: A Paksi Rendőrkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából péntek délután az Atom téren szervezett programot, melyre a fiataloktól az idősekig minden korosztályt vártak. Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós, azt is elárult a rádiónknak, hogy miben kellene fejlődnie a magyar közlekedési kultúrának.
3: Az előzékenységbe, a türelembe. Ez nagyon fontos, hogy az odafigyelésre, hogy igen, tehát, hogy ne csak az legyen, hogy én sietek, most nekem, mert én, és nem, akkor nézzünk ki jobbra, nézzünk ki balra, és engedjük elénk azt az autóst, gyorsabban halad akkor a forgalom, ha rávillantunk, hogy gyere, megadom az elsőbséget, lemondok róla, vagy ugyanez az autósok biciklisek között, hogy ne úgy tekintsünk rájuk, hogy ő az én idegesítő pontom ma az a kerékpáros, mert mondjuk én autóval vagyok, de ugyanez mondható a kerékpáros gyalogos között, vagy bármi mást, vagy a rollereseket, hogy igen, tehát egy nagy rész vagyunk, és együtt kell dolgoznunk.
1: Nagy Dorog Nagykőség önkormányzat a közösségi oldalán értesíti a lakosságot, hogy a víztolgáltató május 11-től május 15-ig a víztározó medencék mosási és karbantartási munkálatait végzi, emiatt a szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá és enyhén klórossá válhat. A bejegyzés szerint ugyanakkor a településen a vízszolgáltatás szüneteltetésére ennek ellenére nem kell számítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

0: Oxfam összekött.
1: Clap your hands now.

miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptáron, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából.